0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjú slágereket, akkor
0: álljon meg egy darra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

jobb. Min négyes, ami megfog. Az utolsó katona a sorba, utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csembe, utoljára csattan. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem. Mindig az utolsó a legjobb,

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik.
2: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Rádió vallási műsorának hallgatóit. A Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció így ír: a Szentlélek az Isten népét nem csak a szentségeken keresztül és a papi szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és élkesíti erényekkel, hanem ajándékait tetszése szerint juttatva kinek-kinek. Tehát nekünk is vannak személyes ajándékaink, amelyeket a Szentlélek ad nekünk. A Szentlélek csodálatos működésében, mely a karizmákra vonatkozik, két tényező határozza meg, hogy mi a karizma, tanított bennünket Ferenc pápa. Az egyik, hogy olyan ajándék, amelyet azért kapunk, hogy mindenkinek használjunk vele. Másik pedig olyan ajándék, amelyet személyre szabva kapunk Istentől, kiki a maga módján. A karizmák tehát olyan ajándékok, amelyek szebbé teszi Krisztus jegyesét, az egyházat. 16. Benedek pápa erről így írt: aki a zsinat utáni korszak történetére tekint, észreveheti a valódi megújulás dinamikáját, mert gyakran váratlan formákat öltött életteli mozgalmakba, és szinte kézzel foghatóvá tette a Szentegyház kimeríthetetlen életerejét. Föl kell fedeznünk, hogy a Szentlélek Isten valóban gazdag ajándékokba férfiakkal és nőkkel egyaránt szeretett kapcsolatban lép. Hogy ezt a csodáját, valóságát tegye mindannyiunk számára. Nagyon fontos, amikor a Szentlélek karizmáiról beszélünk, hogy eloszlassuk azt a félreértést, hogy ez nem a látványosságon, meg a rendkívüliségen, rendkívüli adottságokon és képességeken múlik, hanem ezek olyan ajándékok, amelyek az egyház gazdagítására szolgál, vagy a személye megszentelődésére. És ezért ezeket valóban nagyon-nagyon fontos látnunk, és fontos érzékelnünk. Mert a Szentlélek Isten csodája valóban végtelen és kimeríthetetlen gazdagság. Szentlélek Isten, Isten megmérhetetlen szeretete, a hét ajándék Isten elsősorban ilyenként jelenik meg az Istenért való odaadottságunk. Azt eredményezi, hogy az ember semmitől se fél, annyira is semmitől se nem akar elszakadni, annyira, mint magától a bűntől. Amikor a Szentlélek betölti az ember szívét, és első ajándékát adja, hasonlattal élve olyan, mint amikor sötét, borús időbe villám cikázik át az égbolton fényével, mindent megvilágosítva, vagy egy hatalmasabb dörren, és elkezd esni az eső. A lélek bűnökkel teli sötét éjszakájában a Szentlélek vakító világosságával mindent felismertet. Az ember elszörnyülködve látja bűnösen magát. Ezt követi a szív félelme, a lélek állapota miatt, majd a könnyek adománya, a bűnbánat, amely kimossa, letekint az Úr a földre, és megrendíti azt, ahogy a Zsoltáros mondja. Minden a Szentlélek bevonul az ember szívébe, működése két irányba kezd megnyilvánulni. Egyrészt elfordul a bűntől, fölismeri annak romboló hatását. Másrészt pedig elkezd küzdeni ellene. A Szentlélek állandó oltalma és vezetése nem engedi, hogy a lélek a megkezdett jó útról letérjen. Sőt, annyira megedzi azt, hogy a külső foglalkozások a világban, a különféle kísértések, a bűnre vívő alkalmak, az emberi gyengeség ellenére is a lélek kitartson az Istenhez való ragaszkodásában. Lassan, folyamatosan tisztul a lélek, hogy egyre inkább hasonlóvá lehessen a jegyeséhez, ahogy ezt az énekek éneke említi. A Szentléleknek ez az ajándéka nem szolgai félelmet eredményez, hanem a gyermek ragaszkodását, aki atyát megbántja, az fölismeri és igaz bánatot tart. Nem a büntetéstől fél, hanem azért bánkodik, mert bűneivel a végtelenül jó Istent megbántotta. És ez igazán a mély és őszinte bánatnak a valóságos tartalma. Ez az az Isten felé fordulás, az az Istenhez való ragaszkodás és szeretet, amely segít bennünket egyre jobban elszakadni a bűntől. Mivel az értelmünkkel már belátjuk, akaratunkkal elhatározzuk a bűn elkerülését. És ez fontos. Mert valóban ezek a lépések vezetnek bennünket közelebb Istenhez. Amikor elhatározzuk a bűn elkerülését, küzdelmet vállalunk magunkra ellene, elindulunk azon az úton, ami közelebb vezet bennünket Istenhez. És ez az út, ez egy nagyszerű út, mert a Szentlélek Isten segít bennünket, hogy közelebb kerüljünk a Jóisten szeretetéhez, a Jóisten gazdagságához.
1: Mi egy jóságos atyának gyermekei és Krisztusban testvérei, forduljunk hozzá bizalommal az ő szavaival, Jézus szavaival, összekapaszkodva. Forduljunk hozzá, hogy meglássuk életünkben az ő akaratát, hogy ne legyünk Emmauszi tanítványok, akik csüggett szívvel elbandukolnak. Imádkozzunk Magyarországért, imádkozzunk a magyar emberekért, hogy végre megtörténjen a megújulás, hogy végre befogadja ez az ország, ez a nép Isten országát, Jézus Krisztust. Ez az egyetlen jövő, a jövőnek a záloga. Mi atyánk, jöjjön el a te országod.

0: lehető legrosszabb dologként ismeri föl még a lehetőségét is annak, hogy az Istennel való személyes barátságot megsebezze, megbántsa, tönkretegye, megszakítsa, átérzi Isten nagyságát, átérzi azt a végtelen jóságot, amely Isten csodája, és amely Isten végtelen jóságát mutatja meg. Fölépíti az emberben az Isten iránti mélységes tiszteletet és gyengét szeretetet ébreszt a lélekben. Ezért folyamatosan szükséges, fontos. Valójában ez a ragaszkodás, hogy az Isten megmutassa ezt a jóságot és ezt a szépséget, ezt a végtelen nagyságot, ezt a gyönyörűséget. És egyre jobban magához vonza a lélek erejével, magához édesgeti a lelket, hogy egyre inkább elszakadjon a bűntől, és hogy megtisztulhasson hogy növekedhessen, mert végtelen jó, végtelen irgalmas az Isten, megmérhetetlen a jósága, megmérhetetlen a végtelensége a szeretetének és az irgalmának, mert Isten az ő szeretetével körülöleli, átitatja, és így maga segíti a lelket, hogy növekedni tudjon. Isten irgalmas szeretetének a műve ez, mert irgalmas az Úr. Jósága végtelen. Az Isten félelemnek nevezett ajándék ezt jelenti valójában, hogy az ember fölismeri Isten végtelen irgalmát és végtelen nagy szeretetét, mert csodálatos az Isten, és irgalma fölfoghatatlan. Olyan nagyon nagy az Isten jósága és szeretete, amelyel a segítségünkre siet. Soha nem ítélkezik, soha nem taszít el magától, hanem jóságával közel jön hozzánk. Vezet és segít. Ilyen a mi Istenünk. Ez az Isten 7 ajándékozó lelkének az egyik nagy gazdagsága, nagy ajándéka, nagy valósága. És ebbe az ajándékba akar bevezetni mindannyiunkat, akar részesíteni bennünket, hogy felfedezzük, hogy ő valóban Emmanuel, valóban hozzánk közeli Isten, valóban az az Isten, aki nem csak ígéreteket ad, hanem valóságossá teszi mindazt, ami jóságos és ami irgalmas, ami által az általa teremtett embert föl tudja emelni. Sokat kell csodálnunk, szemlélnünk Istennek ezt a jóságát, hogy megszilárduljon bennünk a hozzávaló ragaszkodás, a hozzávaló kötődés. Ez a jóság, amivel Isten vezet bennünket, és mindvégig megtart az ő kegyelmében és az ő szeretetében. Kérjük hát a Szent Lelket, hogy adja nekünk ezt az ajándékot, az Istenre csodálkozás ajándékát, annak a fölismerését, hogy mit jelent számunkra Isten szentsége, Isten gazdagsága, nagysága, közelsége, önmagát ajándékozó szeretete. És egyre jobban vágyódjunk ez a szeretet iránt. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek szép hétvégét. Palatinos István atya voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik. A műsor létrejöttét Szabadka Város önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. Felolvasom Istenek igéjét, Mózes második könyve, 17. rész, 8-tól 13-ig terjedő verseiből. Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: válasz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogy a Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét. Az egyik erről, a másik amarról. Úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. Érdekes felfedezni, hogy az Ószövetség tele van szimbólumokkal, amelyek az új szövetségre, az új szövetségi eseményekre mutatnak előre. Mindenekelőtt a megváltásra, Jézus önmaga feláldozására, de ugyanúgy a gyülekezeti életre, a keresztény életvitelre is. Ahogy az új szövetség tanítja, az Ószövetség árnyéka az új szövetségnek, mint egy árnyjáték, amely előre mutatott az új szövetségi korszakra. Ott van például az Egyiptomból való szabadulás. Ez jelképesen kiábrázolja a megtérést, az újjászületést, a bűnből való szabadulást. Egyiptom a bűn rabságának a szimbóluma. Amikor az ember befogadja a szívébe Istent, amikor elkezd hitben járni, megszabadul Egyiptomból, és elindul a menny felé, az ígéret földje felé. És ez az út különböző állapotokon átvezet. Ahogy Izrael fiai különböző helyzetekben találták magukat. Volt, amikor könnyen utaztak, könnyen haladtak. Volt, amikor oázisok mellett mentek el, felfrissülhettek, örvendeztek. És volt, amikor nehéz volt haladni. Volt, amikor megpróbáltatás volt az életükben. Harcok voltak az életükben. De aztán megtapasztalhatták, hogy Isten gondoskodik róluk. Megmutatta az ő hatalmát és kegyelmét iránt. És ilyen a keresztény élet. Megszabadulunk a bűnből, de az nem jelenti azt, hogy többé nem lesznek gondjaink, nem lesznek küzdelmeink. Ezen az életen átutazunk, néha könnyen haladunk, öröm van az életünkben. De van úgy, hogy siralom völgyeken megyünk át. Van úgy, hogy úgy tűnik, hogy a körülöttünk levő élet egy nagy pusztaság. Van, hogy keserűvé válik körülöttünk a világ. Úgy érezzük, hogy kiszáradt a békesség, az öröm forrása. És bizony van úgy, hogy azt érezzük, egy láthatatlan ellenség támad ellenünk. Izrael fiai megdöbbentek először ezeket. Mert ők úgy gondolták, hogy ha megszabadulnak Egyiptomból, akkor többé nem lesz szenvedés az életükben. Minden könnyen megy. És igaz, hogy Isten azt ígérte, hogy a tejjel és mézzel folyó földre vezeti el őket. De azt nem ígérte, hogy útközben nem lesznek küzdelmek, megpróbáltatások. Az volt a szívükben, hogy hát mi nem így gondoltuk, nem így képzeltük el. Azt hittük, hogy rögtön jó lesz minden. Nagyon sokszor hallom az emberektől, hogy én nem így gondoltam az életet. Azt hittem, hogy ha keményen tanulok, akkor majd egy jó állásom lesz, jó karriert futok be. Azt hittem, hogy ha keményen dolgozom, akkor meg tudom teremteni a családomnak a megélhetést. És van, aki azt mondja, hogy azt hittem, hogy ha megházasodom, társra találok, akkor a hűséget és a szeretetet tapasztalom meg. És nem ezt tapasztaltam. Azt hittem, ha házasságban leszek, lesznek gyermekeim, családi boldogságom, és nem ezt tapasztaltam meg. Azt hittem, hogy ha keményen dolgozom, majd nyugdíjba vonulhatok, és élvezhetem az életet. Lesz egy társam, akivel majd visszavonulva örülhetünk. És akkor jött valami. Jött valami, ami megkeserítette. Megtapasztaltam a hűtlenséget. Elhagytak, belém tapostak, kihasználtak. Megkeserítettem, akivel majd visszavonulva örülhetünk. És akkor jött valami. Jött valami, ami megkeserítette. Megtapasztaltam a hűtlenséget. Elhagytak, belém tapostak, kihasználtak. Megkeseredett az életem. Elapadt a szeretet forrása. Elfogyott a békesség.

Dani, mit tegyek? Nekem nincs erőm a harchoz. Ebben a történetben is azt halljuk, hogy Izrael fiai vándorolnak, és megtámadja őket Amálék. Amálék egy beduin törzs volt, akik ráadásul mindig gyáván, lesből támadtak. A lemaradtakat, az elcsüggetteket, a gyengéket támadta, és így morzsolta fel lassan az ellensége. Mózes Isten parancsára felveszi a harcot, szembeszáll velük. Feltetnénk a kérdést, hogy miért harcol Mózes? Elvégre azokat ragadták el, akik lelassították őket, akik úgyis gyengék voltak. Hiszen a létért való küzdelem törvénye erről szól, hogy a gyengéknek veszniük kell, hogy az erős egyedek fennmaradhassanak. De Mózes tudta, hogy ez nem Isten törvénye, nem Isten gondolkodása. Igenis küzdeni kell a gyengékért. Igenis fel kell venni a harcot, nem lehet elmenekülni a gondok elől, a küzdelmek elől. Szembe kell nézni mindazzal, ami támad engem. Az élet egy harc. Nem test és vér ellen harcolunk, ahogy mondja az ige, hanem egy szellemi, lelki harc. Újra meg újra meg kell küzdenünk. Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy harcold meg a hit nemes harcát. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Úrnak lelkével. Isten lelke erőt adhat ehhez a harchoz. Hogy hogyan kell megharcolnunk ezt a harcot, jól mutatja mindaz, amit Mózes tesz. Ebben mély üzenet van, amiket ő tesz. Először is felmegy a hegyre. Nekünk is oda kell járulnunk a hegyhez. Milyen hegyhez? A Golgota hegyéhez. Jelképesen oda kell jönnünk ahhoz a helyhez, ahol Krisztus feláldozta magát, ahol legyőzte a bűnt és a bűn következményét. Mindazt, ami megkeserít minket, mindazt, ami fájdalmat okoz nekünk, mindazt, ami teher számunkra. Mert Jézus a kereszten nem csak a bűneinket vette magára, hanem minden terhünket, minden átkunkat magára vett. Átokká lett, hogy miénk legyen Ábrahám áldása és a lélek ígérete, mondja a Galata levél. Oda kell járulnunk, lelkértelmen és leborulnunk az ő áldozati helyénél. Ugyanakkor Mózes felemel egy botot, úgy mondja az ige, Isten botját. Ez a bot többször is szerepel az Ószövetségben, és mindig Krisztus keresztjét jelképezi. Egy hitvallást jelent, hogy én Krisztus áldozatával megyek szembe az én harcaimmal. Sőt, Mózes leül egy sziklára. A szikla is szintén magát Jézust jelképezi. Többször utal az Új Szövetség mindenre. Hogy az a szikla, amiből a víz fakadt, az is Jézust jelképezi. És semmilyen más alapot nem lehet vetni magán a kősziklán kívül, ami maga Jézus Krisztus. Rá telepedni Jézusra, rá ülni, rá helyezkedni, oda helyezni az én terheimet, az én életemet, és engedni, hogy ő küzdje meg az én harcaimat. Ugyanakkor van egy érdekes dolog ebben a történetben. Mózes mellett ott van még két ember, Áron és Húr, akik támogatják őt. Segítik, hogy az ő kezei felemelve maradjanak, hogy folyamatosan közben járhasson Istennél. Nagyon fontos a Szentírás szerint a közösség. Nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik megbízhatóak, akik támogatnak minket, akik szintén hitben járnak. Többször hallom egyes emberektől, hogy nekem nincs szükségem gyülekezetre, templomba menni, én otthon is meg tudom élni az én hitemet. És őszintén mondva, egyes gyülekezeteket elnézve meg is értem ezt a hozzáállást, mert vannak olyan közösségek, ahol mindenről szó van, politikáról, kultúráról, csak épp Istenről nincs szó, de igazából mindannyiunknak szükségünk van a közösségre. Szükségünk van arra a közösségre, ahol Isten jelen van. Mert Isten úgy teremtett minket, hogy közösségi lények vagyunk. Az Új Szövetség úgy beszél a Krisztusban hívőkről, mint egy test tagjairól. És a test tagjainak szükségük van egymásra. A kéznek szüksége van a lábra, a fülre, a szemre. Szükségünk van a belső szerveinkre, amelyeket nem látnak kívülről. De ha valamelyik megbetegszik, valamelyik legyengül, az egész test szenved. És mindannyiunknak szükségünk van a másikra, az én testvéremre. Azért, hogy támaszom legyen, és hogy én az ő támasza legyek. Hadd kérdezzem meg, olyan ember vagy-e, akire támaszkodhatnak mások, és te olyan emberekkel veszed-e körül magad, akire te támaszkodhatsz? Ez fontos dolog. Fontos, hogy legyenek olyanok körülöttem, olyan személyek, akikkel megoszthatom az én terheimet, mert egyedül nem tudom elhordozni. Igen, fontos hinni Istenbe, átadni az én terheimet, de testvéri közösségben lenni. Ha így küzdök, ha így harcolom, akkor meg tudom harcolni az én küzdelmeim. Aki így harcol, az el tudja mondani Pál apostollal együtt, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Igen, a harcaimat megharcoltam. És ez nem egy egyszeri pillanat, nem egy egyszeri alkalom. Néha sokáig tart. Itt is azt halljuk, hogy reggeltől estig folyt a küzdelem. Sokszor az egész élet egy harc. De ha ott vannak a testvéreim, és ott van az Úr az életemben, akkor megharcolom az életemet. Kívánom, hogy légy ilyen győztes, ahogy Mózes és az ő népe volt, hogy megtapasztalt Isten kegyelmét, áldását. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Urunk, hálát adunk kegyelmedért, szeretetedért. Hálát adunk azért, hogy te a Golgotai kereszten megküzdöttél értünk. De te
látod, hogy az életben milyen sokszor van az, hogy lelki küzdelmeken megyünk át. Olyan

helyzetbe, olyan állapotba jutunk, amelyekben támadásokat tapasztalunk. Kérünk, adj nekünk erőt, nem meghátrálni, hanem felvenni a harcot a te nevedben és a te neved dicsőségére. Kérünk azokért, akik úgy érzik, hogy ők vesztesek, elbuktak. Te segíts meg őket, és adj nekik olyan támaszokat, olyan embereket, akik segíthetik őket a harcban. Add, hogy mi is ilyen támaszok legyünk, és adj nekünk is ilyen embereket, akikre rátámaszkodhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus nevében kérhetünk mindenre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Isten tiszteleti alkalmainkra, mert az Ombori út 6-os szám alatt levő templomunkba és annak helyiségeiben tartunk. Mindenkinek áldott, kellemes hétvégét, hetet kívánunk. Áldás, békesség!

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Máté evangéliumának 6. fejezetében, annak a 25. versétől a 34. verséig a következőképpen. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek, nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap kebencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűeket. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen.

0: Kedves hallgatók, Jézus a mai igényben egy nagyon fontos kérdést tesz elénk. Mi az, ami igazán uralja az életünket? Senki sem szolgálhat két úrnak, nem lehet egyszerre Istent és a pénzt, a földi biztonságot, az állandó aggodalmaskodást szolgálni. Jézus nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, vagy ne aggódjunk, vagy gondoljunk a holnapra, hanem arra tanít, hogy ne a holnap miatti félelem irányítsa a mai napunkat. Azt mondja, ne aggódjatok életetekért. Milyen nehéz ezt megfogadni. Sokszor már előre félünk attól, ami még meg sem történt. Mi lesz holnap? Mi lesz a családdal? Mi lesz a munkával? Lesz-e elég erőnk, pénzünk, egészségünk? Jézus pedig rámutat az égre, a madarakra, és azt mondja, a ti mennyei atyátok táplálja őket. Ha Isten gondot visel a madarakra, mennyivel inkább ránk, akik az ő gyermekei vagyunk. Ezért mondja Jézus, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Ez legyen a sorrend az életünkben. Először Isten. Nem azt ígéri Jézus, hogy soha nem lesznek nehézségeink. Azt ígéri, hogy nem kell egyedül hordoznunk őket. Isten tudja, mire van szükségünk. Ezért ne akarjuk ma megoldani az egész holnapot. Elég a mai nap terhe. A holnapot pedig bízzuk arra az Istenre, aki már ott van előttünk. Talán ma csak ennyit kellene megtanulnunk. Uram, nem tudom, mit hoz a holnap, de tudom, hogy te ott leszel. És ha ezt valóban elhisszük, akkor a szívünkben a félelem helyét lassan átveheti a bizalom. Keressük először Istent, bízzuk rá a holnapot, és éljük meg hálával a mai napot. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
8: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszta, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Bér és nyugdíj emelést jelentett be, Alexander Vučić, Szerbia államfője elmondta, hogy a minimálbér összege 2027. január 1-től 600 euró lesz. Mint mondta, ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája. A közszférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíjak pedig szintén december 7,5%-kal fognak emelkedni. Kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a gazdasági mutatók pozitív alakulása, a rekord alacsony munkanélküliség és a polgárok rekord magas megtakarítása is hozzájárul ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. A szerb elnök kifejtette, hogy amint sikerül megoldani a szerbiai kőolajipari vállalat helyzetét, akkor a beruházási légkör az eddigieknél is kedvezőbb lesz. Donald Trump amerikai elnök a republikánus párt konvencióján intézett beszédet a polgárokhoz, és arra kérte őket, hogy mindenáron szavazzanak a novemberben esedékes félidős választásokon. Egyúttal megismételte ígéretét, hogy amennyiben a republikánusok győznek, az Egyesült Államok minden nagykorú lakosának 5000 dollárt fizetnek ki. Ezt megtehetjük, mert országunk még soha nem teljesített ilyen jól. Dollárbilliók folynak be, mondta Trump a republikánusok Dallasban megtartott konvencióján a bevételekre utalva. Megnyitotta kapuit a Szikes Mórahalmi Látogatóközpont, Bivaj Rezervátum és Gólya Menedékház. A különleges természeti környezetben kialakított látogatóhely Mórahalom és Röszke között található félúton. A látogatóközpontban kapott helyet a Délalföld első hivatalos interaktív Natura 2000 bemutatóhelye, amely a természet értékeit a digitális világ innovatív eszközeivel ötvözi. A kiállítás célja, hogy a látogatók élményszerű formában ismerhessék meg a térség egyedülálló élővilágát, miközben megmarad a táj eredeti hangulata és értéke. És nézzük, hogy milyen időre lehet számítani, mégpedig szombaton és vasárnap 21-22 fokos csúcsokkal kell készülni, illetve csapadékra is számítani kell.
2: Mi házhoz visszük a híreket.
4: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.
0: Reklám következik.
7: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024-551-045.
2: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhossza. Egy nagyon jó kis dallal indítottuk ezt a szép szombati napot, nem mással, mint Aucsilla, és jól vagyok, és pont. Természetesen hallották volna, itt énekeltem is egy kicsit, itt a technikusok nem igazán örülnek mindig. Nagy Viktorral leszek itt önöknél, mégpedig 12 óráig köszönti a hallgatókat, és természetesen fő és felelős szerkesztünk, és Dédi Szuzanna, én pedig Vágó Kriszta vagyok. Pet Shop Boys Domino Dancing-el folytatjuk, hát ez is jó. Na de nézzük, hogy mivel is készülök önöknek. Előtte még azért köszöntjük az Ibolyákat, az Irmákat, a Tóbiásokat, nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Hát ami nem maradhat el, azt tudják, nem más, mint a piaci körkép, mibe kerül, ami belekerül. Ezúttal Topolyára kapcsolunk Szatmári Csilla kolléganőmhöz. Utána pedig a hónap műtárgyáról is lesz szó, mégpedig ugye a Szabadkai Városi Múzeum által. Ezen kívül bemutatjuk önöknek Orsovai Hedviget is, hogy ki ő, kiderül itt nálunk, és természetesen idén is Tisza-Szent Miklóson Pálinka és Szilva Fesztivál, egy kis kontyalá valót is ajánlunk önöknek, úgyhogy érdemes lesz itt tartani velünk, itt lenni velünk, és ami még fontos, hogy nem maradhat el szombat lévén muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében, és a slágergyár Kis János Manóval. Legyenek itt a 107,1-en, és írjanak is nekünk a 06630 36 36 33-as SMS számra.

a régi slágerek hullámhossza 107,1. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És már is kiderül, hogy mennyibe kerül még pedig, mennyibe kerülnek a devizák. A mai napon, azaz 2026. 9. hónap 12-én szombaton 1 euró 117 dinár 35 para, 100 magyar forint 32 dinár 14 para, 1 svájci frankára 124 dinár 29 para, 1 angol font 136 dinár 49 parába kerül, és 1 amerikai dollár pedig 101 dinárba. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon lehet, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Watch Greased Lightning!

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: 8 óra múlt, pontosan 40 perccel, hát nem más következik, mint a hétvégi magyar szó. Lapozgatunk, és ahogy szoktam volt, ténylegesen lapozgatok a magyar szóba, tudják, csak is címeket fogok sorolni. Szeptember 12-13-ra szól, tehát szombatra és vasárnapra, mégpedig Zenta napját ünnepelték, átadták a község legrangosabb elismeréseit, és természetesen ma is még nagyon jó programokkal készülnek Zentán, erről is szólunk mai Mozaik című műsorunkban, milyen jó kis koncertek lesznek, illetve nézzük csak tovább, mégpedig arról is lehet olvasni, magasabb járandóság, olcsóbb üzemanyag, Alexander Vučić szeptember végén lemond államfői tisztségéről, erről is lehet olvasni. Vagy lapozgatunk tovább, mégpedig második oldalon vagy a külföld, a többség a tét Trumpék számára. Erről is lehet olvasni, vagy a brit királyné lesznek a lipicaiak. A kormány nem kívánja visszahozni a brit udvarnak adott lovakat, erről is lehet olvasni, tehát ez a kitekintő mégpedig a harmadik oldalon lehet olvasni, tehát ahogy mondtam, hogy a brit királyné lesznek a lipicaiak. Na de, megyünk tovább, mégpedig egy ilyen címmel is találkozhatnak az emberek ereje. Mária Pulcson találkozott útot Robert és Pútor József helyettes államtitkár, erről is lehet olvasni, vagy újra várják az olvasókat, önkéntes munkával tették rendbe és indították újra a Bajmoki Dúzsa György Magyar Művelődési Egyesület könyvtárát, vagy keddig várják a jelentkezőket a kollégiumba, a diákmenzán a lakosok is étkeznek, Szabadka oldalon vagyok, majd Újvidék oldalon pedig Vajdaság ízei, erről is lehet olvasni, vagy elektromobilitás az okosvárosok szolgálatában. A jövő már megérkezett Újvidékre, folytatódik az elektromos közlekedési rendszerek fejlesztése. Vagy, ha tovább megyünk, akkor riasztó vízállás, Tisza vizével mentenék meg a topolyai tavat, erről is lehet olvasni, vagy az Expo karaván Topolyán járt, ez ugye Topolya kishegyes, Tisza vidéken pedig az időm teste, a város emlékezete, Verebes György kiállítása Zentán. Na, tovább, heteken belül próbaüzem Adán a befejező munkálatokat végzik a vízgyár épületén, illetve vasárnap falunap, ez pedig már Oromhegyesre szól, na erről lenne majd későbbiekben is. Megyünk tovább, mégpedig 10 éves a székhelyen kívüli képzés, tanévnyitót tartott a PTM egészségtudományi, tehát PTM egészségtudományi karának zombori kihelyezett tagozatán. Erről majd hallhatnak nálunk is itt a Mozaikban jövő héten. Na de ezen kívül még nagyon sok mindent tudnak elolvasni a mai magyar szóban, úgyhogy akinek megtetszett, vásárolja meg.
4: Strive

A Szabadkai Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton, szeptember 12-én. 73 esztendős korában meghalt Szabó Rácz Ilona, Szabadka Petár Szvácsics utcai lakos. Temetése ma 13 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. A Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Választások 2026.
5: Lila színű szavazólapokon voksolhatnak a szerbiai állampolgárok az október 25-i előrehozott parlamenti választáson. Erről a köztársasági választási bizottság döntött. A testület tagjai három szín, a lila, a barack szín és a kivi közül választhattak. Egyhangulag a lila mellett döntöttek, míg a szavazóurnák szabályosságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lap fehér lesz. Vladimir Dmitrijevics, a köztársasági választási bizottság elnöke közölte, hogy elfogadták a választási eljárás legfontosabb határidőit tartalmazó ütemtervet is. Ezeket a választások kiírásáról szóló határozattal, a parlamenti képviselők megválasztásáról szóló törvénnyel, valamint az egységes választói névjegyzékről szóló jogszabállyal összhangban határozták meg. A választási bizottság elfogadta a hazai és külföldi választási megfigyelők jelentkezéséhez szükséges formanyomtatványokat is. Dmitrijevics szerint a megfigyelők számára lehetővé teszik, hogy Szerbia valamennyi szavazóhelyiségében figyelemmel kísérjék a választási folyamatot.
6: Választások 2026.
5: Minden újszülött gyermek édesanyja pályázhat falusi ház vásárlására Szerbiában életkortól függetlenül. Erről a szerb kormány döntött pénteken. A kabinet módosította az idei évre vonatkozó programot, amely visszanemtérítendő támogatást biztosít vidéki ház és a hozzá tartozó telek megvásárlására. A változtatással az újszülött gyermekek édesanyjaira is kiterjesztették a pályázati lehetőséget, és számukra nem szabtak felső korhatárt. A program célja, hogy támogatást nyújtson azoknak, akik falusi környezetben szeretnének otthont teremteni. És ma van az első segélynyújtás világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az életmentő alapismeretek fontosságára. Az idei világnap középpontjában a migrációval összefüggő első segélynyújtás áll. A szerbiai Vöröskereszt szerint bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor szükség van a gyors segítségre. A balesetek, sérülések, rosszulétek vagy ájulások esetében az első 5-10 perc különösen fontos, amíg a mentőszolgálat a helyszínre érkezik. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani a mai napon. A meteorológusok szerint per pillanat 18 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, a mai csúcs 20 fok körül alakul majd.
7: Csak a legfrissebbek.
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
11: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
12: Reklámot hallottam.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: És már is egy rendezvényre invitáljuk a kedves hallgatókat. Főzőverseny lesz majd Fekete-Tón, ha már halványal főzzünk halad. Ugye várták a jelentkezőket egészen 10-ig, de mi minden vár az odalátogatókra, mégpedig a jó hangulatról Barna Mátyás és zenekara gondoskodik, a gyermekeket óriás csúszda várja, tehát főzőverseny mégpedig Fekete-Tón 2026. szeptember 14-én. Ha már halványa, akkor... Főzzünk halad. Még több programért látogassanak el a pannonrtv.com-ra.

0: Mi házhoz visszük a híreket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: Tudják, ha szombat, akkor nem maradhat el. A mibe kerül, ami belekerül piaci körkép árakkal ezúttal topolyai tudósítónkhoz, Szatmári Csilla kolléganőmhöz kapcsolunk. Haló, haló, már is itt van a vonal túlsó végén. Szia, Csilla!
4: Szia, Krista, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Hát rögtön kezdjünk azzal, mi mindent láttál a topolyai piacon, illetve mi mennyibe kerül?
4: Hát kezdjük onnét, hogy már nagyon szépen észre lehet venni, hogy a nyárnak vége, viszont már kezdenek megjelenni az asztalon az ősztermékei is, így például a szilva, akár a sárga tök, például szőlő is most már egyre több helyen látni.
3: Nézzük akkor, ha már ezeket megemlítetted, kezdjünk a zöldségekkel. Mit, mennyiért láttál?
4: A zöldségek azok nagyságtól, ugye csomóban vannak, nagyságtól függően 40-től akár 150 dinárt is elkérnek érte az árusok. Viszont a répa az csak olyan 60-tól 100 dinár környéke.
3: Ezen kívül még milyen zöldséggel találkoztál?
4: Most már egyre jobban megjelennek a térre való zöldségek, például már zsákszámra árulják a paprikát, uborkát, ugye már készülnek a térre az emberek.
3: Nézzük akkor, gyümölcsből is említetted, hogy most már az ősz bebekandikál, tehát szilvával, körtével és természetesen szőlővel is találkoztál. Nézzük akkor, hogy mennyiért lehet vásárolni a topolyai piacon?
4: Szőlőért egy, hát ezekért az idén zöld vagy gyümölcsökért egy kicsikét mélyebbre kell nyúlni a zsebbe, hiszen a szőlőt akár 200 dinárért árulják az árusok, a körtének is 160 kilója, az almát viszont 50-től 150 dináros értékben lehet megtalálni, szintén nagyságtól függően.
3: Nézzük a húsok, mondjuk sertés, vagy akár baromfit, mennyire tudunk nálatok venni?
4: Egy egész csirkének kilója 420 dinár, a melle az 730, viszont hogyha filézni szeretnénk, akkor ott is szintén egy kicsikét többet kell fizetni érte, 900 dinárért, viszont a combja 650.
3: Sertéshús?
4: Azt is keresik az emberek, lassan készülnek ugye főzni a bográcsos, mert még szép idő van.
3: Igen, meg gondolom a vasárnapi ebédhez is.
4: Persze, persze. A sertést azt 800 dinárért árulják, marhának 1600 dinár kilója, az már ugye dupla áron van. A nyakkaraj 750.
3: És akkor nézzük még a tojást, ami még elmaradt.
4: A tojás az 18-tól 20 dináros áron van, és itt azért szeretném elmondani, hogy az emberek tudatosan vásárolnak. Tehát azt látni, hogy minden árusnál megkérdezik, mennyibe kerül, és akkor tudatosan osztják be a pénzüket, hogy hol vásárolnak. Van, akinek annyira az ár az nem számít, tehát megvan neki a saját kis törzs helye, és ő ott vásárol, viszont többen azért megválogassák, hogy kitől vesznek és mit.
3: És még így zárásképpen, mekkora a vásárlóerő, Csilla, Topolyán a piacon, illetve te mit vásároltál, vagy inkább piacos vagy boltos?
4: Természetesen piacos vagyok, hiszen előnyben részesítem a hazai termelőknek a termékeit. És igen, tehát például a hétvégi húsleves az nálunk sem maradhat el. Főzésképpen én valami egyszerű, de hazait szeretnék készíteni. Így hát itt ugye meg tudom vásárolni például a húsleveshez a húst, hagymát, zöldséget, répát, amik ugye mind bele fognak kerülni a levesbe. A vásárló erőről csak annyit szeretnék elmondani, hogy meglepően sokan járnak a piacra, ez egy szinte egy közösségi tér, itt az emberek beszélgetnek egymással, érdeklődnek, ki mit vásárol, mennyiért veszi, megbeszélik akár a hétvégi terveiket, ebédötleteket.
3: Tehát igazi közösségi tér nálatok a piac, ha mondhatom
4: pontosan.
3: Így. Csilla, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Már is elengedünk, jó munkát kívánunk neked a mai napra, és köszönjük szépen a topolyai árakat, hogy elmondtad nekünk. További szép napot!
4: Én köszönöm, viszont hallásra!

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velük.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Egy herbáriumi lap, egy különleges fa és egy szabadkai botanikus öröksége. A Szabadkai Városi Múzeum szeptemberi hónap tárgya.

0: Egy nyugati ostorfáról begyűjtött herbáriumlap, amely dr. Sturc Béla botanikus munkásságát is őrzi. A növényről és arról, hogyan vált vidékünk kedvelt fájává, Kajdúcsi Lovász Gabriella főmúzeológus, biológus, antropológus beszélt rádiónknak. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Szokatlan műtárgyat választotta a Szabadkai Városi Múzeum a sorozatába. Szeptemberben ugyanis a hónap műtárgya egy fa. Mégpedig a nyugati ostorfa. Csodálkozik az egyszerű, laikus nézelődő, illetve érdeklődő, mert úgy megyünk el ezek a fák mellett itt a városban, mintha mindig is itt álltak volna, és nagyon természetesen beletartoznak a városképbe, és mégis egy nagyon különleges fáról van szó. Mit lehet tudni erről a konkrét ostorfáról, amit mi gyerekkorunkban galagonyafának hívtunk?
2: Nem maga a fa a hónaptárgya, hanem egy herbáriumi lap, amin egy ostorfának a hajtásai vannak elhelyezve. Ez ugye egy préselt, szárított növénydarab, egy ág levelekkel. Ugye az online felületeken látszik is a fotója ennek a tárgynak. És hát igen, Szabadka városképéhez hozzátartozik ez a fafaj. A fasoraink elsőprő többsége ebből a fából el, mert a várost építő elődeink azok tudták, hogy ez egy olyan fa, amelyik bírja a városi körülményeket, gyorsan nő, szép, bírja a városi stresszt, ami igazából, amikor ültették, még nem volt akkora, mint most, de ez igazából egy városrendezési szempontból egy jó döntésnek bizonyult, hiszen ezek a fák a mai napig élnek, igaz, hogy már öregek, és némelyik tényleg az életkorra annak a végére érkezett, de több mint 100 évig ezek helyt álltak abban a környezetben. És így már tényleg a Szabadka városképéhez hozzá tartoznak.
1: Azon kívül, hogy ennyire gyakori ez a fa, mit lehet, vagy mit érdemes tudni erről a fajtáról?
2: Tehát ez egy észak-amerikai faj, tehát nem őshonos a mi vidékünkön, és Európába a 17. században érkezett Angliába, majd a mi vidékünkön a 19. század első felében kezdték el tömegesen telepíteni. Egyébként előtte is már megjelent, de igazából akkor kezdték el jobban ültetni. Eleinte erdőket telepítettek belőlük, majd aztán a városok fejlődésével, a városok fásítására kezdték el használni, főleg a századfordulón, a 19. és 20. századfordulóján. Szabadkán is akkor kezdték el ezeket a fasorokat telepíteni. Tehát a mai fasorok azok körülbelül már 100, hát több mint 100 évesek, hogyha számoljuk, körülbelül 130 év körüliek.
1: És milyen előreláltak voltak az akkori városépítők, fejlesztők, mert hogy gondoltak a zöld felületekre. Mit lehet erről a növényről tudni magáról, hogyha nem a város szempontjából nézzük, mert a város szempontjából nyilván terjedelmes lombozata van, hűvös tad. Igaz, hogy potyogtatja a leveleit ősszel, és nem győzik takarítani, de ettől eltekintve más ilyen hasznos idézőjelben tulajdonságára mennyire figyeltek fel a biológusok?
2: A nyugati ostorfának a termés, ez rendkívül tápláló, ezért a madarak nagyon kedvelik. Különösen érdekes, amikor télen megérkeznek a fenyőrigók, és csapatostól szállják meg ezeket az ostorfákat, és ők a fő terjesztő is ennek a fának egyébként. De ezen kívül a fenyőrigók mellett a fekete rigó is fogyasztja.
1: Finom édes, hát mi is kipróbáltuk gyerekkorunkban.
2: Hát igen, annyi, hogy ugye az ember számára is egyébként ehető, viszont hát olyan nagyobb tápértéke nincsen, illetve hát húsa sincs igazán ezeknek a terméseknek, tehát igazából csak érdekességként érdemes fogyasztani, nem táplálkozáshoz annyira nem alkalmas. De egyébként, mint növényről, az is érdekes, hogy hány nevet kapott, mindenféleképpen nevezik, ugye, a hivatalos neve az, hogy nyugati ostorfa. De az összes szabadkai galagonyaként ismeri, miközben a galagonya egyébként egy teljesen másik növény hivatalosan.
1: Hogyan ragadt rá ez a, mit mondjak, becenév?
2: Ez a becenév valószínűleg a termése alapján, mert a galagonyának is pici bogyós termése van, ugyanúgy ennek az ostorfának is pici bogyói vannak. De ugye a zombori elnevezése a bogyós, vagy bogyos szerből, vagy bógyos, igazából azt hiszem hosszúva ejtik. Tehát az is a terméséről kapta a nevét, de ugyanúgy a szerb gelegunya egészen pontosan, az pedig a magyar átvétellel született, szóval. De egyébként meg szerbül pedig koprivicsnak nevezik hivatalosan, ugyanis a szernevét pedig arról kapta, hogy a levele rendkívül hasonlít a csalára. Tehát ez is érdekesség. Tehát kutatótörténetileg is érdekes ez a fa.
1: Így van, és más szempontból is érdekes, mert hogy a múzeum gyűjteménye sok mindenben gazdag, és többek között ebben a bizonyos növény mintákban is, és akkor szeretnénk egy kicsit Sturz tanár úr tanulmánykötetéről, illetve erről a préselt növényről is hallani.
2: Tehát konkrétan erről a préselt növényről nem sokat tudunk, bár a Sturz tanár úr rendkívül precízen vezette a herbáriumát, ugyanis egy herbáriumnál nagyon fontos, azon kívül, hogy meghatározzuk, hogy milyen növényt szedtünk és tartósítottunk, hogy honnan szedtük és mikor gyűjtöttük be, ugyanis ezzel lehet egy ilyen időbeli és térbeli térképet csinálni az adott növényekről. Ebben az esetben ezek az adatok éppen nincsenek meg, viszont biztos, hogy a környékről lett begyűjtve, mert ő, neki a gyűjtési területe a Szabadka, Palics, esetleg a Palicsi Park. Ez egyébként feltételezésem szerint a Pajcsi Parkból van begyűjtve, mert onnan van egy déli ostorfa is.
1: Mi a különbség?
2: A déli ostorfa egy európai faj. Igazából ugye közeli rokona a nyugati ostorfának, de a mediterrán térségben elterjedt növényről van. Szóval egyébként nagyon-nagyon hasonlít, habitusban, viselkedésben, mindenben nagyon hasonlít a nyugati ostorfáról, azzal, hogy nem mutat még ez invazív tulajdonságokat, mint ahogy a sajnos ostorfánk, a nyugati, az mutat. Ugyanis ez is a legnagyobb veszélye a manapság ennek a fának.
1: Mi valahogy nem sajnáljuk, mert legalább magától van egy kis zöld ebben a városban, ha már nem ültetnek. Viszont érdekel az, hogy ugye volt már kiállítás Sturz tanár úr herbáriumának egy-két lapját már láthattuk egy-egy kiállítás formájában. Mennyire érdekes a mai 21. századi múzeumlátogatónak egy herbárium lapjait megcsodálni?
2: Ez ugye egy szubjektív vélemény. Én, mint biológus, én nagyon szeretem nézegetni ezt a herbáriumot. Ez egy kordokumentum. Egy 50-60-70 éves dokumentum, ami azt mutatja meg, hogy milyen volt itt a növényvilág abban az időszakban. És nagyon érdemes úgy tekinteni rá, hogy ez egy történelmi adat, egy érdekes és fontos adat Szabadkáról és környékéről. És érdemes egy alapnak tekinteni a további kutatásainkhoz, hogy igen, nekünk volt egy ilyen alapkutatásunk, amiből így föl lett mérve, hogy milyen növényzet volt ebben a városban 50-60-70 évvel ezelőtt, és ehhez képest most mi van? Tehát mi pedig ezt kutatjuk, hogy most milyen Szabadka növényvilága. Konkrétan a kolléganő idén pont a kiserdőnek a növényzetét méri fel, és ebből lesz majd tanulmánya a múzeumban.

0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!
1: Nem, hogy velünk kezdjék a reggelt, egész reggel legyenek velünk. Itt a 107,1-en. Nagyon jó kis zenékkel várjuk Önöket, illetve a következő órában Beszéljünk rólával készülök. Bemutatjuk Önöknek Orsovai Hedviget, a Zomborból származó fiatal zongoraművész, nemrég megnyerte a bécsi nemzetközi Haydn zenei versenyt. Erről lesz szó. Illetve Beszéljünk róla utáni órában pedig a Nemzetközi Szilva és Pálinka Fesztivál helyszínére kapcsolunk Törtei Hián János főszervezőhöz, Tisza Szent Miklósra, illetve ne felejtjék el, hogy Mozaik után Muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében ismert rockdalok népszerű filmekből, és ha szombat, akkor slágergyár kis János Manóval. Hát ez a mai penzum, úgyhogy érdemes velünk tartani itt a 107,1-en. Most pedig rövid hírek következnek majd 10 órakor, mégpedig a hírszerkesztő várja Önöket, utána pedig jövök vissza.

0: Ajánló következik.
1: 107,1.
0: Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
4: Választások 2026.
3: Hétfő reggel kezdi el támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásokkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. A vajdasági magyar újrakezdés az egyetemisták mellett áll, olvasható a VMU Facebook bejegyzésében. Mint fogalmaznak, a vajdasági magyar újrakezdés támogatja a szerbiai egyetemisták rendszer szintű változásokat követelő mozgalmát és mindazokat a törekvéseket, amelyek egy demokratikusabb, tisztább, igazságosabb és felelősebben működő Szerbia megteremtését szolgálják. Meggyőződésük, hogy az egyetemisták hónapok óta tartó kiállása messze túlmutat egy generáció tiltakozásán, írja bejegyzésében a VMU. Pénteken kevesebb, mint egy óra alatt több tízezren támogatták aláírásukkal az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási listát. A béke megőrzésének, az ország gazdasági fejlődésének és az életszínvonal növelésének fontosságát hangsúlyozta Vučić, aki egyben megköszönte az állampolgároknak a támogatásukat. A választási listát Vučićon kívül többek között aláírták a szerb haladó párt elnökségének tagjai Zlatibor Lončar, Siniša Mali, Dragan Glamočić, Dubravka Đedović Handanović, Petar Petković és Irena Vojović.
4: Választások 2026.
3: Minden újszülött gyermek édesanyja pályázhat falusi ház vásárlására Szerbiában életkortól függetlenül, erről a szerb kormány döntött pénteken. A kabinet módosította az idei évre vonatkozó programot, amely visszanemtérítendő támogatást biztosít vidéki ház és a hozzátartozó telek megvásárlására. A változtatással az újszülött gyermekek édesanyjaira is kiterjesztik a pályázati lehetőséget, és számukra nem szabtak felső korhatárt.
2: Sport.
3: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata ma este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapat az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A meccs 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén. A legmagasabb nappali érték 22 és 26 Celsius fok között alakul. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, keleten időnként erős széllökések is lehetnek.
5: Hírek, riportok,
0: ráadásként régiós lágerek.
5: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Igen, beszéljünk róla. Orsovai Hedvig, a zombori származású zongoraművész nemrég megnyerte a Bécsi Nemzetközi Haydn zenei versenyt. A Budapesti Zeneakadémia mesterszakos hallgatójával, aki zeneszerzőként is alkot, kolléganőnk Lenner Tímea beszélgetett a zenei versenyek hozadékáról, a zongoraművészet lélekformáló erejéről és alkotói terveiről.
2: Ugye egy nagyon rangos versenyről van szó. Mit kell róla tudni, hogyan zajlott, és milyen élmény volt számodra?
3: A versenyről azt kell tudni, elsősorban, hogy egy bécsi zenei fesztivál keretein belül lett megrendezve. A neve Haydn Nemzetközi Zenei Verseny. Nem csak zongora részleg volt, hanem más vonós, illetve énekes versenyzők is részt vettek. Minden hangszer külön kategóriában volt, ugyanúgy, ahogy külön korcsoportok is voltak a versenyen. Maga a megméretetés kétfordulós volt. Elég érdekesen jelentkeztem a versenyre, ugyanis egyik unatkozós délután úgy döntöttem, hogy elkezdek versenyeket keresgélni az interneten. És nem emlékszem pontosan, hogy mit nyomkodtam össze, de véletlenül beküldtem az első fordulóra az online anyagot. Van pár felvételem, és pont passzolt a műsorom a versenyre, és utána júliusban, miután teljesen elfelejtettem, hogy mit csináltam, kaptam értesítést, hogy hát sikerült bejutnom a döntőbe, várnak szeretettel, és hát így mentem ki. A versenyre szerencsére kézben volt a versenyműsorom, mert kellett másra is készülnöm, igen. És hát eljutottam Bécsbe, eljátszottam, és utána, hál' Istennek, jól sikerültek a dolgok. 9 zsűritag volt, aminek külön örülök, mert ez számít igazából a legjobban, hogy kiküldtek a zsűriben, kik döntöttek úgy az eredményről, ahogy, úgyhogy nagyon pozitív élményként maradt meg. Főleg a Bécsi Zeneművészeti Egyetem professzorai közül ültek a zsűriben, az MDV Egyetem professzorai közül, illetve a másik nevezetes bécsi magánegyetemről voltak úgy szintén professzorok, a MUK Egyetemről. Hát ezek szakmai körökben akkora névvel bírnak ezek az intézmények, hogy megtiszteltetésnek érzem, hogy érintkezésbe léphettem ilyen emberekkel, akár közvetetten is.
2: Mi volt az, amit játszottál, amit választottál? Milyen megélés volt ott játszani? Milyen megélés volt egyáltalán ott lenni, kint lenni a versenyen?
3: A második fordulón, az élő fordulón Bach G-dur francia szvittjét játszottam, illetve Schumann opusz 8-as Allegro című darabját. Ez egy kevésbé ismert mű, de nagyon megszerettem. Nagyon nyugodt élmény volt játszani, meglepően nyugodt voltam aznap, mert az út megszervezése nagyobb stressz volt, mint kiülni a színpadra, mivel ugye külföldre kellett utazni, le kellett foglalni a szállást, hát mindent egyedül intéztem, és az volt az igazán nagy megméretetés. Nagyon megnyugodtam a hangszer mellett, mert egy nagyon jó Kawai márkájú zongorán játszottam, és ha az ember jó zongorán játszott, akkor bízhat a hangszerben, hogy segíteni fogja. És ez, hál' Istennek, így történt. Úgyhogy igazából úgy nézett ki maga a verseny, hogy előtte való napokon izgultam az út meg minden miatt, és amikor ki kellett ülni, akkor már az izgalom része megvolt. Most vagyok végzős a mesterszakon, mester másodéves vagyok, úgyhogy ha minden igaz, idén fogok lediplomázni. Hát ennek az intézménynek nagyon nagy múltja van. Ugye Liszt Ferenc alapította az akkoriban még Magyar Királyi Zeneakadémiát, és azóta ezeken a tradíciókon áll maga az egyetem lelkülete, és ezeket a tradíciókat viszi tovább. Úgyhogy ilyen szinten egyedülálló intézménynek tudható szerintem a Zeneakadémia, és főleg zongorista szempontból, hát ugye Liszt Ferenc világhírű zongora, művész és zeneszerző volt, és ő alkotta meg, vagy ő dolgozta ki a mai zongoratechnika javát tulajdonképpen, úgyhogy zongorista szempontból különösen jó érzés ebben az intézményben lenni.
2: Mennyire nyújt háttérsegítséget egy-egy ilyen verseny során, egy-egy föllépés során, vagy föllépési lehetőségek tekintetében az, hogy te ennek az intézménynek egy kiemelkedő növendéke vagy?
3: Németi Attila és Borbély László tanárurak, én úgy érzem, hogy náluk jó kezekben vagyok, mert nagyon jó értelembe vett, szigorú kéze bánnak velem. Ez alatt azt értem, hogy nem néznek el hibákat, teljesíteni kell óráról órára, és ezzel igazából megágyaznak a versenyhelyzetnek, mert ha például Borbély tanár úr óráin helyt állok, akkor nagy eséllyel helyt fogok állni máshol is. Sokszor van, hogy versenyeket javasolnak a diákjainknak, úgyhogy abszolút vezetve és támogatva vagyunk.
2: Tudni kell rólad, hogy született tehetség vagy. Egészen kicsi gyerekkorodban kezdted a zenélést, nem csak a zenélést, hanem a zeneszerzést is. Etéren hol tartasz most, mennyire tud összeérni nálad a kettő? Illetve vannak-e új szerzeményeid, vannak-e új terveid etéren is, és más téren is?
3: Most a zongora mellett inkább hobbi szinten foglalkozom zeneszerzéssel, és nagyon gyakran improvizálok, de volt zongoratanárnőm, Dunya Novcsics felkérésére volt egy nagyon érdekes zeneszerzői lehetőségem, ahol szerb népzenét kellett összeötvöznöm kicsit könnyű zenés, de klasszikus kamarazenei formációban, úgyhogy igazából három stílust kellett összeötvöznöm egy darabban, és ebből a darabfajtából született kettő, de nagyon megtetszett ez a zenei világ, mert még gondolkodom abban, hogy fogok még ilyen stílusú darabokat írni.
2: Az mit jelent, hogy hobbi szinten foglalkozol zeneszerzéssel?
3: Igen, hát nagy munka zenét szerezni, és hogyha a zongora terén vannak kötelezettségeim, akkor nagyon ritkán adódik olyan, hogy inkább zenét ülök leszerezni, mint sem, hogy gyakoroljak zongorát.
2: Folyamatában, tehát ahogy te szakmailag fejlődsz, ahogy különböző területeket látogatsz a művészetedben, alakul-e a zenéhez fűződő viszonyod, és miként alakul?
3: Ez egy jó kérdés, és igazából szerintem minél többet foglalkozunk vele, annál kevésbé tudjuk pontosan megfogalmazni. Hát az tény, hogy a zene konkrétan a mindennapjaim része, de ezt úgy kell elképzelni, hogy nincs olyan, hogy ne foglalkozzak egy nap zenével, és hogyha az ember ennyit foglalkozik valamivel, akkor óhatatlanul elkezdi az a valami formálni. És hát főleg, hogyha az ember művészettel foglalkozik, akkor a műalkotások, darabok által nagyon mély önismeretre és ilyen szinte filozofikus, szakrális gondolkodásokra készteti a darab az embert, mert ugye meg kell érteni, meg kell fejteni a darabot, és akkor lehet hitelesen előadni egy darabot, egy művet, hogyha a saját lelkünkből merítjük a az ihletet, és közünk van nagyon mélyen ahhoz a darabhoz. És ehhez elengedhetetlen két dolog. Az egyik, hogy értelmezzük a darabot, a másik, hogy magunkba ásunk, és megtaláljuk azt a pontot, ami hasonlóan rezeg a darabbal. És így lesz őszinte az előadás, szerintem. És hogyha az ember sokáig foglalkozik egy darabbal, akkor egyértelműen a saját lelkével is foglalkozik, és egy önismereti utazásba bocsátkozik ezáltal, ami szerintem nagyon jót tesz az ember személyiségének is, lélektanilag is. Nagyon értékes dolog zongorázni.
2: Van-e olyan zenemű, amit most vissza tudsz idézni, hogy különös, ilyen szempontból, amit most elmondtál, különös hatással volt az életedre, a lelkivilágodra?
3: Jelenleg Bach-tól a G-dur francia suite volt nagyon erős hatással rám, illetve most foglalkozom Debussy imás sorozatának kötetében lévő első művével. Hát az valami csoda az a mű. Jelenleg ez a Debussy darab van a legnagyobb hatással rám.
2: Akkor tehát folyamatosan alkotó munkában vagy, tervezel-e versenyen részt venni ismét valahol, illetve mikor hallhatunk téged itthon játszani?
3: Hát versenyre menni mindenképp tervezek, azt még nem tudom, hogy mire, de hát erre van az internet, hogy keresgéljünk. Rengeteg mindent lehet tanulni versenyekből. Hát eleve egy

0: Másrészt a szakmai rutinnak is nagyon jót tesz ez a helyzet, illetve hát tényleg azt tudom mondani, hogy abban a helyzetben tanul az ember a legtöbbet. Például, ha versenyen játszom, úgy érzem, mintha több napnyi gyakorlást fejlődtem volna egy alkalom alatt. Nagyon sokat segít szakmailag. És hát a másrészt kapcsolatépítésben is nagyon szükséges versenyekre járni, illetve mi keresztül lehet mérni a zongoristák szintjét, mint sem a versenyek által, meg a fellépések által. Szerintem több út van arra, hogy egy zongora művész helyt álljon. Nekem a versenyzés az nagyon bejön. Mindenki teljesen más ilyen téren. Én fontosnak tartom a magam részéről, hogy járjak versenyekre. Nem tudom, mikor lesz alkalmam fellépni otthon, de mindenképp szeretnék, mert sokkal közelebb élmény otthon fellépni, mint máshol.
1: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió Diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
3: Választások 2026.
2: Hétfő reggel kezdi el támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásokkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. A vajdasági magyar újrakezdés az egyetemisták mellett áll, olvasható a VMU Facebook bejegyzésében. Mint fogalmaznak, a vajdasági magyar újrakezdés támogatja a szerbiai egyetemisták rendszer szintű változásokat követelő mozgalmát és mindazokat a törekvéseket, amelyek egy demokratikusabb, tisztább, igazságosabb és felelősebben működő Szerbia megteremtését szolgálják. Meggyőződésük, hogy az egyetemisták hónapok óta tartó kiállása messze túlmutat egy generációt tiltakozásán, írja bejegyzésében a VMU. Pénteken kevesebb, mint egy óra alatt több tízezren támogatták aláírásukkal az Alekszandár Vučić Egyesült Szerbia választási listát. A béke megőrzésének, az ország gazdasági fejlődésének és az életszínvonal növelésének fontosságát hangsúlyozta Vučić, aki egyben megköszönte az állampolgároknak a támogatásukat. A választási listát Vučićon kívül többek között aláírták a szerb haladó párt elnökségének tagjai Zlatibor Lončar, Siniša Mali, Dragan Glamočić, Dubravka Đedović Handanović, Petar Petković és Irena Vojović.
3: Választások 2026.
2: Minden újszülött gyermek édesanyja pályázhat falusi ház vásárlására Szerbiában életkortól függetlenül, erről a szerb kormány döntött pénteken. A kabinet módosította az idei évre vonatkozó programot, amely visszanemtérítendő támogatást biztosít vidéki ház és a hozzátartozó telek megvásárlására. A változtatással az újszülött gyermekek édesanyjaira is kiterjesztik a pályázati lehetőséget, és számukra nem szabtak felső korhatárt.
0: Sport.
2: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata ma este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapat az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A meccs 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén. A legmagasabb nappali érték 22 és 26 Celsius fok között alakul. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj, keleten időnként erős széllökések is lehetnek.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
6: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: 11 óra múlott 10 perccel, mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és most pedig kapcsolunk Tisza-Szent Miklósra, hiszen Javánban tart a 10. Nemzetközi Szilva és Pálinka Fesztivál. A vonal túlsó végén Törtei János főszervező, illetve a Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület elnöke. Jó napot kívánok, János, köszöntöm a műsorban!
4: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a Szabadkai Rádió hallgatóit.
3: 10. alkalommal szervezik meg a Nemzetközi Szilva és Pálinka Fesztivál Tisza-Szent Miklóson. Amikor ugye megbeszéltük az interjút, azt mondtuk, hogy igen, elérkezett még egy év, de ez egy jubiláris év. Hát mi történt eddig, és hogyan készülnek még az érdeklődőknek?
4: Hát örülünk neki, szívből örülünk, hogy 10. alkalommal meg tudtuk szervezni. Ebben a nehézkes időkben is egy kicsikét, hát minden programunk megvan. A szilvából készült ételeket három kategóriában sorsolják, tehát szilvalékvár, szilvapálinka és szilvából készült ételek. Amint megnéztem, 11 óráig lehetett átadni a mintákat, most már a zsűri dolgozik nagyba, a mintákból olyan 30 minta körül érkezett be mindegyikből. Ezt majd osztályozzák, itt vannak az óvodások, egy külön gyereksarkot alakítottunk ki nekik, az összes óvónéni eljött, elhozta a gyereküket. Van egy lovaskocsi fiákért, aki lovaskocsi visszassa a gyereküket. Egy kis kiállítás, ahol a szerb-magyar népviseleteket bemutassuk. Sajnálatos módon, hogy a lengyelek az idén nem tudtak eljönni, mivel hogy konzulátogatásuk van. Tehát jó okból nem tudtak eljönni. Ők itt voltak minden évben, hát az idén nem tudtak eljönni. De azért a főzőcsapatuk itt van, mivel hogy van egy baffőző verseny, a mindenki ágba a kísérő programként. Ott igen. Is van 10 csapat van. Hát egy óráig most egy kicsikét lazanap van, az asszonyok sütik a lángost, mindenki szeretettel várunk.
3: Annyit, meglepetés
4: lett, egy hölgy hozott egy nagy táska főtt kukoricát, úgyhogy most az a sláger a Szilva Fesztiválon, hogy főtt kukoricát is.
3: Na de nézzük azt meg, hogy hiszen említette, hogy nagyon sokan érkeztek, szilvalekvár, pálinka és szilvából készült ételek versenye zajlik. Most ugye természetesen már a zsűri bírálja őket. Na de mi a Tisza-Szent Miklóshoz köthető szilvából készült étel?
4: Hát a szilvalekvár. Mivel, hogy őseink, tehát Szent Miklóson nem hiszem, hogy lehet tanálni olyan házat, ahol nincsen egy szilva. És akármilyen rossz termés van az idén minden, nálunk mindig van szilva, pálinka is, lekvár is, kalát,
3: minden, ami szilvából lehet készíteni, mondjuk
4: igen.
3: Így. Na már most nézzük azt, hogy mit kapnak, vagy mit nyernek azok, akik például első, vagy második, vagy harmadik helyezést érnek el, akár szilvalekvár készítésben, szilvapálink, vagy szilvából készült ételek készítésének versenyében.
4: Hát mindegyik mintát minősítik, tehát van bronz, ezüst és arany minősítés, az első három hely, azok mint serleget kapnak. Tehát lesz a fesztivál lekvárja, a fesztivál kalácsa és a fesztivál pálinkája, akik serleget fognak kapni.
3: Most tételezzük fel, valaki meghallott a rádióban, hogy van Tisza-Szent Miklóson a fesztivál. Még gondolom szeretettel várják, mi mindennel készülnek, még hiszen említette, azért még bableves főzőverseny is lesz.
4: Hát a bableves főzőverseny is folyamatban van, de minden látogató szívesen látunk. Egy órakor kezdődik a kultúrműsor, és az eredményhirdetés, mikor ezt az egészet megcsináljuk, az olyan 14:30-kor egy közös ebéddel készülünk, estebéddel, vagy minek nevezzük, mint záró program, tehát mindenkit szívesen látunk egy tányér lucskos káposztára.
3: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és aki teheti, látogasson ma el Tisza Szent Miklósra, a Nemzetközi Szilva és Pálinka Fesztiválra. Törtei Jánosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további szép napot, és természetesen jó fesztiválozást kívánunk.
4: Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlök minden hallgatót még egyszer. Köszönöm szépen.
3: Mi köszönjük.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0640-es telefonszámon lehet, tehát 064 131 0640. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen.

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 11 óra múlott 40 perccel Dolly-ról és az országúti randevú szólt, ezután pedig az LGT is itt lesz velünk, előtte még egy nagyon jó kis zeneszámot is hallhatnak. Na de, amit szerettem még volna mondani, hogy ugye ne feledjék el, hogy Zenta város ünnepe van, mégpedig több napon át nagyon jó kis programok voltak, és ma se feledkezzenek meg, és látogassanak el mégpedig Zentára. Zene, DJ, Tiszakötő Gyermekfesztivál, Ladány Bene 27 koncert, Párnográszt koncert, tűzjáték és még DJ Csongor is ott lesz. Úgyhogy érdemes ellátogatni Zentára is, és ahogy említettük, több helyre is, mert hogy nagyon-nagyon jó kis programok vannak. Most pedig megyünk tovább itt a 107,1-en.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
0: 11 óra múlt 49 perccel. Elérkeztünk mai Mozaik című műsorunk utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen nem sokára érkezik Rafek Violetta. A legfrissebb hírekkel tudják 12 órakor híradóval. Illetve a mai napon még muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében ismert rockdalok népszerű filmekből 13 óra után, és 14 óra után pedig slágergyár Kis János Manóval. Ez a mai penzum, holnap pedig Agrárvilág. Rafek Violetta szerkesztésében nézzük a témákat. Befejezték a kukorica betakarítását a vajdasági földek nagy részén, a hozamok kiábrándítóak, illetve a méhészek már a térre készülnek, és vasárnapi kívánság műsor is lesz, illetve mesés percek, mégpedig itt a 107,1-en. Hétfőn viszont én várom újra önöket, Mozaik című műsorunkban nagyon sok témával foglalkozunk, sport is lesz, kukorica fesztivál, de ezen kívül könyvbemutatót is ajánlunk önöknek, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindennel készülök hétfőre is. Legyen szép napjuk, legyen szép hétvégéjük. A viszonthallásra!
2: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little

something. Sometimes.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Híradó.
1: A szerb államfő bérés nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től. Október 4-ig nyújthatják be a pártok és más indulók a választási listáikat. És tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori kirendeltségén. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta.
2: Választások 2026.
1: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Ma 13 órakor adják át a köztársasági választási bizottságnak az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási listát a képviselőjelöltek névsorával és a támogatói aláírásokkal együtt. A szerb haladópárt helyi szervezetei tegnap délután kezdték meg az aláírásgyűjtést a rendkívüli parlamenti választásokra. Estig több mint 200 ezer aláírás gyűlt össze, ebből az első 3 órában több mint 170 ezer. A szerbiai pártok és mozgalmak többsége már bejelentette, hogyan vesz részt az október 25-i előrehozott parlamenti választáson. Eddig két meghatározó lista körvonalazódott. Az Alekszandar Vučić államfő és a szerb haladó párt köré szerveződő Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia, valamint az egyetemista mozgalom által állított egyetemista lista az egyetemisták győznek. Számos ellenzéki párt és helyi mozgalom nem indít saját listát, hanem az egyetemistákat támogatja. Közéjük tartozik a Demokrata Párt, az Indulj Változtas Mozgalom, a Zöld Baloldali Front, a Szabad Polgárok Mozgalma, a Dveri, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga. Az Egyesült Szerbia listájához eddig a Szerb Radikális Párt, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja, a Szerb Néppárt és a Munkáspárt csatlakozott. Külön listán indul a Szerbiai Népi Mozgalom, a Szerbia Új Arca és az Ökológiai Felkelés alkotta koalíció, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja, a Szerbia Központ és a Szolidaritás Polgári Mozgalom Szövetsége. A kisebbségi pártok közül önálló indulását jelentette be többek között a Vajdasági Magyar Szövetség. A választópolgárok október 25-én a szerb parlament 250 képviselőjéről döntenek.
2: Választások 2026.
1: Bér- és nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től Alekszandar Vučić. Az üzemanyagárak sem emelkednek, tette hozzá a szerb államfő. Bár az energetikai helyzet nehéz és gazdaságilag indokolt lenne az áremelés, a kormány ezt most nem lépi meg. A közszférában 8, a szociális védelemben dolgozók esetében pedig 12%-os béremelés jön. A nyugdíjak 7,5%-kal nőnek. Az elnök szerint januártól 600 euróra emelkedik a minimálbér, emellett hamarosan több egyszeri támogatást is kifizetnek a polgároknak. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
3: Szerbiában a minimálbér összege január 1-től 600 euró lesz, mondta Alekszandar Vučić. Ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája, tette hozzá az államfő. A közszférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíjak pedig szintén decembertől 7,5%-kal fognak emelkedni. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak. Akinek jelenleg 40 ezer dináros nyugdíja van, annak 43 ezer dinárra emelkedik, ha jól számolom, igen. Akinek 50 ezer dinár a nyugdíja, az 53.750 dinárt kap majd, míg a 30 ezer dináros nyugdíj 32.500 dinárra nő. Vučić kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a kedvezően alakuló gazdasági mutatók, a rekord alacsony munkanélküliség, valamint a lakosság rekordmagas megtakarítása is hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. Az elnök szerint a munkanélküliségi ráta jelenleg 7,2%, ami Szerbia történetének legalacsonyabb értéke.
4: Mi olyan trenutku imamo
3: Jelenleg Szerbia történetének legalacsonyabb munkanélküliségi rátájával rendelkezünk, amely 7,2%. Ez rendkívül fontos tényező. Fontos a fizetés, fontos a nyugdíj is, de ha van valami, ami mindkettőnél fontosabb, az a foglalkoztatottsági, illetve a munkanélküliségi ráta. Az egyszeri állami támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. Míg a 6000 dináros egyszeri pénzbeli juttatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják. A nyugdíjasok 20 és 35 ezer dinár közötti támogatást kapnak. Az összeg az augusztusi nyugdíjuk nagyságától függ. A gyermekpótlékra jogosult szülők, a szociális segélyben részesülők és a harcosoknak járó pótlék jogosultjai 25 ezer dináros támogatásban részesülnek. Emellett minden nagykorú állampolgár 6000 dináros egyszeri juttatásban részesülhet, amelyre egyeseknek külön kell jelentkezniük. Az ingyenes részvényekre korábban jogosultságot szerzőknek a 6000 dinár automatikusan kifizetésre kerül.
1: Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori kirendeltségén. Idén 23 hallgató iratkozott be a felsőoktatási intézmény gyógytornászak irányára. Az oktatás többnyire a Magyar Polgári Kaszinóban zajlik. Bíró Tamara a mikrofonnál.
0: A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kihelyezett képzései 10 évvel ezelőtt indultak el Zomborban. Nem csak Nyugatbácskából, hanem Szabadkáról és Zentáról is jelentkeztek hallgatók az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányára. Nyers Bakó le a Szabadkáról.
4: Engem mindig is nagyon érdekelt az emberi test és a gyógytornászat, illetve szeretnék egészségügyben dolgozni, és nagyon hasznos szakma a társadalomnak, a társadalom egészének.
0: Nagy György Alexandra Zentáról.
5: Nagyon régóta érdekelt ez a szakma, és már középiskolában is ide szerettem volna menni, de nem volt lehetőségem. Így úgy voltam, hogy akkor elvégzek egy egészségügyi középiskolát, hogy legyen valami szakmám, és utána választom a gyógytornászakot, mivel hogy én nagyon szeretnék segíteni az embereken, és ez volt a legkönnyebb, ami ugye magyarul is van, közel is van, és ezért választottam.
0: Dr. Úri Emese, a Zombori Egészségház igazgatója, a kezdetektől részt vesz a munkában, egyetemi oktatóként segíti a hallgatók szakmai fejlődését.
6: Számomra nagyon fontos ennek a 10 évnek az a hozadéka, hogy a diákok, mikor befejezik a tanulmányaikat, nagy számban itthon maradnak. Nekünk ez nagyon fontos, mert számíthatunk rájuk egy magasabb tudással, tapasztalattal, egy külföldi egyetemen tanultak tulajdonképpen, és ezt most hazahozzák. És ez külön örömet jelent számunkra.
0: A gyógytornász szakirány 8 fél éven keresztül zajlik. A hallgatók a zombori elméleti oktatás mellett különböző szakmai gyakorlatokon vehetnek részt szerbiai és magyarországi egészségügyi intézményekben. Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának dékán helyettese.
7: Nekünk az a célunk, azért jöttünk ide, hogy helyben maradjanak a diákok, tehát azt gondolom, hogy Vajdaság egészségügyének kell az az utánpótlás, amit mi biztosítani tudunk. Fiatalok mobilisek, tehát hogy ez a magyar diák sem biztos, hogy Magyarországon marad, tehát ők is kicsit kalandozhatnak külföldön, de a cél az pont az, hiszen egyszerűbb lett volna csak tágabbra nyitni a kaput, de mi inkább ide jöttünk, hogy ezzel is demonstráljuk, hogy nekünk az a fontos, hogy a diákok itt maradjanak Vajdaságban.
0: Az ünnepélyes tanévnyitón a felsőoktatási intézmény elnökségi tagjainak beszédét az első éves hallgatók fogadalomtétele követte.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 30 éves a nagybecskereki Szatmári Karolina kollégium, és javában tart a királydínje szezonja, a kerékpárosok legnagyobb bosszúságára. Jönnek a részletek. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a nagybecskereki Szatmári Karolina kollégium. A megemlékezés hálaadó szentmisével kezdődött, amelyen Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök vezette a liturgiát. A kollégista lányok és a kollégium dolgozói mellett jelen voltak a Boldogasszony iskola nővérek, szülők és vajdasági magyar tisztségviselők. Kecskés István és Dóró Alen riportja.
8: A Szatmári Karolina kollégium fennállásának 30. évfordulóját ünnepeljük.
9: A délszláv háborúk idején az iskola nővérek rendjének tartományfőnöksége úgy döntött, hogy tagjai elhagyhatják kijelölt szolgálati területeiket. Gizella nővér azonban 1996-ban külföld helyett Nagybecskerekre költözött, a kiürült nővéri rend lakhelyén pedig szálláshelyet biztosított a tanulni vágyó, rászoruló lányoknak, letéve ezzel a kollégium alapjait.
10: 426-an voltunk eddig a mostani kollégistákkal. Hát ez azt gondolom, hogy egy szám, amit hát nem lehet azt mondani, hogy nem valami. És én azt gondolom, hogy ők is szerettek, ők is érezték azt, hogy egy hazájuk van, egy otthonuk van, ahol mindig jó érezték magukat, és mindig visszajöhetnek.
9: A kollégium kezdetben rendházban fogadta a lányokat, 2020 óta pedig a Katolikus Leányintézet visszaszármaztatott, majd a magyar állam támogatásával felújított épületében dolgozik. Karl Jenő, a Szatmári Karolina kollégium igazgatója.
11: Próbálunk minden feltételt megadni ahhoz, hogy kényelmesen és biztonságban folytassák tanulmányaikat. Az mellett próbáljuk fenntartani a magyarságot is. Ugye itt a beszédben is, ahogy elhangzott, Bánátban mind kevesebben vagyunk. És ezért mi is, meg hát a nagybecskereki középiskolák is, ahol van még magyar osztály, azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk.
9: Háborús időkben egy egyházi kollégium létrehozásához bátorság és elszántság kellett. Kockázattal is járt, mert a nagybecskereki középiskolákban akkortájt sorra szűntek meg a magyar osztályok. Csak a gimnáziumban volt még magyar tannyelvi oktatás. A leány kollégium majd néhány évvel később a múzsiai katolikus fiú kollégium megnyitásának köszönve 4 középiskolába visszakerültek a magyar osztályok. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
12: A Szatmári Karolina leány kollégium és a múzsiai Emmaus fiú kollégium a bánáti magyar oktatás, de azt kell, hogy mondjam, hogy a vajdasági magyar oktatásnak a két gyöngyszeme, két olyan nem állami alapítású kollégiumról van szó, amelyek évtizedek óta segítenek ahhoz hozzá nap, mint nap, hogy a magyar fiatalok otthonra tudjanak lelni a tanulmányaik alatt, közösségbe tudjanak kovácsolódni, és ez a leány kollégium esetében azon kívül, hogy egy csodálatos épület megújult Magyarország kormánya támogatásával a Vajdaság Magyar Szövetség közbenjárására.
9: A kollégium nem csak kiváló és biztonságos lakhatási feltételeket kínál, hanem közösségi életet is nyújt a fiataloknak. Bánki Noémi kollégista.
13: Harmadik éve vagyok kollégista a Nagybecskeregi Lány kollégiumban. Számomra ez nem csak egy intézmény, ahol lehet tanulni és itt aludni is, hanem egy nagyon jó közösséget kialakítottunk, és már ez a második otthonom. Én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön kollégiumba, mert a legjobb élményeket kapjuk itten, és önállósulunk.
9: Az itt eltöltött kollégiumi évek nagy hatással vannak a fiatalok későbbi életútjára. A barátságok egy életre szólnak, az ünneplésre egykori kollégisták is eljöttek. Csordás Csilla.
14: 1999-től 2003-ig voltam a kollégium lakója. Hát nagyon nagy könnyítés volt, mivel hogy ugye Tordáról nem volt nagyon járható, tehát jármű, autóbusz, semmi, úgyhogy nekünk itt ez nagyon nagy segítség volt, hogy itt lakhattunk bent a nővéreknél, és nagyon-nagyon sok szép élmény, barátokat szereztünk.
9: A legtöbb kollégista Dél-Bánátból érkezik, mivel Nagybecskerektől délebre nincs magyar középiskolai oktatás. Kanalas Emília.
15: Mai napig is úgy érzem magam, hogy otthonom, jó társaságok vannak, barátnőim, esteinként néha kicsit rosszalkodunk, nevetgélünk, zavarjuk egymást, de ez már csak köztünk marad.
9: A boldogasszony iskolanővérek 1880-ban Temesváról érkeztek Nagybecskerekre, és 1944-ig működtették a Katolikus Leányintézetet. A második világháború után a szerzetes rend számára a vagyonelkobzás és megpróbáltatások évei következtek, mégse hagyták el a bánáti szórványvidéket. Neki köszönhető, hogy 3 évtizede Bánátban újjáillettek a katolikus kollégiumok.
1: Mesével, népzenével és tánccal várta a gyerekeket Bács-Fekete-hegyen a falu kompánia. A társulat Tudom én már című előadásában egy juhász legény története elevenedett meg a színpadon. A gyerekek nem csak nézői, hanem aktív résztvevői is lehettek a mesének. Szatmári Csilla is Halász Zoltán beszámolója.
16: Izgatott gyerekek töltötték meg a Bács-Fekete-hegyi színház termet, kíváncsian várva a zenés, táncos mese kezdetét. Az előadásba pedig ők is bekapcsolódhattak. Suhajda Leonóra.
17: Azért jöttem, hogy megnézem, mert érdekesnek tűnt, meg az iskolába kapunk pluszt. Ilyen szorgalmi.
16: A történetet a népzene és a néptánc tette még színesebbé. A tánc azonban nem csak a mese hangulatát erősítette, hanem a magyar népi kultúra megismertetésében is fontos szerepet játszott. Szakás Tamás, a Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület vezetője. Bács Feketehegy.
18: Gábor egy nagyon kerek szöveget írt meg, amit igazából maga a népzene, amivel kísérjük a történetet, már adott tájegységen belüli táncokat fog meghatározni. Ezáltal igazából nyilván a táncok kiválasztása is adott volt, és igazából ezek a táncok mondhatni úgy, hogy talán lábban vannak, és olyan nehéz dolgunk nem volt így összerakni. Én azt gondolom, hogy egy kerek egészet tudtunk megalkotni.
16: A Tudom én már egy vajdasági juhászlegény történetét meséli el, aki útnak indul, hogy szerencsét próbáljon. Vándorlása során többféle szakmát is kipróbál, közben a szerelem is rátalál, végül pedig szülőföldjén találja meg a helyét. Juhász Gábor, a Falu Kompánia művészeti vezetője.
19: Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan történet, amit színpadra lehet állítani úgy, hogy a népzene, a néptánc, a népmesei elemek, a színes népviseletek, az ötletes díszletelemek, az ötletes kellék megoldások mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt a történetet, ezeket a régi szakmákat, egy ilyen szerelmi vonalat, és azt a gondolatot, hogy talán a sok vándorlás után, meg a sok mindenféle próbálkozás után az ember talán mégis otthon a saját szülőföldjén találja meg a boldogulását.
16: A szervezők célja, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, miközben megismerik és megszeretik a magyar népi kultúrát. Reményeik szerint az előadás kedvet ad nekik ahhoz is, hogy később ők is néptánccal vagy népzenével foglalkozzanak.
1: Most van a királydínje szezonja, és bár elsőre ártalmatlan apró gyomnövénynek tűnik, a termése annál kellemetlenebb meglepetést okozhat. A kemény, hegyes tüskék könnyen belefúródhatnak a mezítlábon közlekedők talpába, a kutyák tappancsába, de akár egy kerékpár, roller vagy babakocsi kerekét is kiukaszthatják. Sőt, ha nagyobb mennyiségben kerül az útra vagy parkolóba, az autógumikat is veszélyeztetheti. A növény ráadásul jól bírja a meleget és a szárazságot, ezért éppen most a nyár végén sok helyen megjelenhet. Dudás Dániel a mikrofonnál.
20: A királydínje apró sárga virágai önmagukban nem különösebben feltűnőek. A problémát a virágzás után megjelenő tüskés termések jelentik. A növény különösen jól érzi magát meleg, napos és száraz területeken, ezért gyakran találkozhatunk vele utak, járdák, parkolók és kertek környékén, illetve olyan helyeken, ahol a gyep megritkult vagy a talaj szabadabbá vált. Gulyás Oldalrezső, királyhalom.
21: Volt olyan, hogy négy kerékpár van a házban, és egyszerre mind a négy kerékpárnak a gumiját kiszúrta a királydínje, meg a dzsambulánál ott van a gyümölcsösöm, alma gyümölcsös, és ott is teli van a gyümölcsös sajnos királydínjével is. Szedtem anyámmal valamelyik össze a falját, és az ujjába, amikor belemegy az embernek a királydínje, mikor nyúl az almáé, az nagyon kellemetlen dolog.
20: A tüskék beleakadhatnak a cipőtalba, az állatok szőrébe, de a kerékpár vagy a roller kerekére is felkerülhetnek. Így a magok akár több száz méterre, vagy még távolabbra is eljuthatnak. Ezért érdemes különösen figyelni azokon a területeken, ahol gyerekek játszanak, kutyát sétáltatnak, vagy sokan közlekednek biciklivel, rollerrel. Sebők István, gumiszerelő.
22: Királydínje problémával napi szinten találkozunk. Ez nagyon-nagyon nagy probléma az embereknek. Kerékpárokat, rollerokat, elektromos kerékpárokat, sőt még az autónak a kerekeit is ki tudja szúrni. Az utak nagyon-nagyon tele vannak, boltok környéke, temetők, és ez nagyon nagy probléma, és a kiirtása is. Nem is tudnám, hogy ezt hogy lehetne kiirtani.
20: Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha már ennyi kellemetlenséget okoz a királydínje, mit tudunk tenni ellene? A legjobb megoldás a minél korábbi eltávolítás. Ha még fiatal növényről van szó, érdemes kézzel kihúzni vagy kapával kiszedni, lehetőleg a gyökerével együtt. A munkához használjunk vastag, erős kesztyűt. Ha már megjelentek a tüskés termések, akkor a növény eltávolítása önmagában nem elég. A földön maradt terméseket is össze kell gyűjteni, például gerebjével vagy seprűvel, és biztonságosan eltávolítani. Ellenkező esetben a magokból a következő időszakban újabb növények fejlődhetnek. A visszatérést azzal is nehezíthetjük, ha nem hagyjuk csupaszon a talajt. A sűrű gyep, a megfelelő talajtakarás és a rendszeres gyomlálás mind segíthet.
1: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van. Hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén. A legmagasabb nappali értékek 22 és 26 Celsius fok között alakulnak. Gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. Keleten időnként erős széllökések is lehetnek.
3: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
23: Reklám következik.
24: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
25: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
24: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
25: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
24: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
26: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
27: Várom a postást.
26: Jön a nyugdíj?
27: Azt várhatom.
26: A számlákat hozzák.
27: Na azt nem várnám.
26: Hát akkor?
27: Ma hozzák a hét napot.
28: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
29: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta.
0: Választások 2026.
2: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Ma 13 órakor adják át a köztársasági választási bizottságnak az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási listát, a képviselőjelöltek névsorával és a támogatói aláírásokkal együtt. A szerb haladó párt helyi szervezetei tegnap délután kezdték meg az aláírásgyűjtést a rendkívüli parlamenti választásokra. Estig több mint 200 ezer aláírás gyűlt össze, ebből az első 3 órában több mint 170 ezer. Az egyetemisták pénteken kezdték gyűjteni az aláírásokat, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű listához, az akció pedig ma is folytatódott Szerbia több pontján. Kragujevácon a közjegyzők késése miatt a tervezetnél később kezdődött az aláírásgyűjtés, ennek ellenére már kora reggeltől egyre több polgár gyülekezett. Hosszú sor alakult ki az egyetemista lista aláírásgyűjtő pontján, Pancsovánál, Belgrád több helyszínén szintén nagy tömeg gyűlt össze, Nizsben is sorok alakultak ki azokon a helyszíneken, ahol az aláírásokat gyűjtötték.
0: Választások 2026.
2: Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg az Zentai Városnapok programsorozata a Zentai csata 329. évfordulója alkalmából. A Népkert környékén kirakodó vásár, kézműves termékek, gasztronómiai kiállítás és gyermekprogramok várták a látogatókat, miközben jótékonysági gyűjtést is szerveztek. A szeles időjárás miatt a hőlégballonok felszállása elmaradt, a koncertek azonban annál nagyobb sikert arattak. A programot Sóti Júli és a Színszikászt nyitotta, őket az Amadeus Band követte, majd késő este Márko Zsigmanovit lépett színpadra. A városnapok ma is folytatódnak, délután a legkisebb gyermekeket várják, este pedig Ladány Bene 27 és a Parnograszt ad koncertet. A Parnograszt fellépését tűzi játék előzi meg, míg kedvező időjárás esetén a tegnap elmaradt hőlégballon bemutatót is megtartják.
0: Sport.
2: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata ma este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapat az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A meccs 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén, a legmagasabb nappali értékek 22 és 26 Celsius fok között alakulnak, gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
3: környezetvédelem,
0: kultúra,
3: egészséges életmód,
0: közélet,
3: sport.
4: A 107,1 MHz-en,
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészeaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
2: Filmzenei műsorunkban ismert rockdalokat hallhatnak népszerű filmekből. Garantált a jó hangulat. Tartsanak velem, ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
5: Muzsikál a mozi.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Survivor, Eye of the Tiger című dala elsőként az 1982-es Rocky 3 című filmben hangzott el. Sylvester Stallone eredetileg más dalt választott, de nem kapott rá engedélyt. Ezután kereste meg a Survivor zenekart, hogy írjon egy számot a filmhez. A dal azonnal világsláger lett, hetekig vezette a toplistákat, és a mai napig ez az egyik legismertebb rockos, edzőtermi motivációs zene.

A Bad to the Bone című dal először az 1983-as Christine című filmben hangzott el. John Carpenter, Stephen King adaptációjában a szám rögtön a film elején felcsendül, miközben a vörös autó legördül a gyártósorról. Ez a zene az 1991-es Terminátor 2, az Ítélet napja című filmben is benne van. Arnold Schwarzenegger erre a dalra távozott a frissen szerzett bőrszerkóban a motoros kocsmából. Azóta a száma menőség és a rossz fiúk végleges himnusza.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk.
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
5: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
5: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumár.
5: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
6: Rádió Diszkó.
7: Oké.
1: Ajánlót hallottak.
0: Muzsikál a mozi.
8: A 107,1 MHz-en.
9: Az egyik legikonikusabb rockos filmkezdés az 1969-es Szelíd motorosokhoz, az Easy Riderhez kötődik. A dal címe Born to be Wild.

A Tito and Tarantula After Dark című dala először az 1996-os Alkonyattól Pirkadatig című filmben hangzott el. Az egyik legemlékezetesebb jelenethez kötődik. Ez a szám szól a bárban, amikor Salma Hayek előadja híres kígyós táncát. A Tito and Tarantula tagjai maguk is szerepelnek a filmben. Ők alakítják a bár vámpír házi zenekarát.

Ha már a Tito and Tarantulánál tartottunk, a zenekar egy másik száma, a Strange Face of Love is filmes betétdal, az 1995-ös Desperado című filmben hallható. Ebben az együttes frontembere Tito Lareva is feltűnik egy kisebb szerepben. Ő volt az egyik gangster a bárban.

Az 1990-ben bemutatott a Vadnyugat fiai, azaz a Young Guns 2 című film mérföldkő volt Jon Bon Jovi karrierjében, hiszen a teljes soundtracket ő írta. A Blaze of Glory című dalért Golden Globe-díjat kapott, és Oscarra is jelölték.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Deep Purple Hush című felvétele szól a 2019-es Volt egyszer egy Hollywoodban, amikor Rick Dalton és Cliff Booth a 60-as évek végén autóznak, ez a klasszikus hard rock szól a rádióból.

Bár a 2009-es Becstelen brigantik a második világháború idején játszódik, Quentin Tarantino betette David Bowie 80-as évekbeli rockdalát, amikor Shoshana a bosszúra készülődik. Zseniális hatást kelt.

A You Talk Too Much a Szupercsapat 2010-es mozi változatában csendül fel. Megitt a 107,1 MHz-en, majd a Queen dalával búcsúzunk. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta.
3: Választások 2026.
2: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista képviselői benyújtották a köztársasági választási bizottságnak a rendkívüli parlamenti választásokon induló 250 képviselőjelöltjük listáját. Több mint 220 ezer támogatói aláírás gyűlt össze. Az egyetemisták pénteken kezdték gyűjteni az aláírásokat. Az egyetemista lista az egyetemisták győznek elnevezésű listához. Az akció pedig ma is folytatódott Szerbia több pontján. Kragujevácon hosszú sor alakult ki, valamint Pancsován és Belgrád több helyszínén. Ma Nisben három helyszínen is gyűjtik az aláírásokat. Újvidéken pedig szeptember 13-ára, vasárnapra hirdették meg az akciót.
3: Választások 2026.
2: Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a Zentai Városnapok program sorozata a Zentai csata 329. évfordulója alkalmából. A Népkert környékén kirakodó vásár, kézműves termékek, gasztronómiai kínálat és gyermekprogramok várták a látogatókat, miközben jótékonysági gyűjtést is szerveztek. A szeles időjárás miatt a hőlégballonok felszállása elmaradt, a koncertek azonban annál nagyobb sikert arattak. A városnap ma is folytatódik, délután a legkisebbeket gyermekprogramok várják, este pedig a Ladány Bene 27 és a Parnograszt ad koncertet. A Parnograszt fellépését tűzijáték előzi meg, míg kedvező időjárás esetén a tegnap elmaradt hőlégballon bemutatót is megtartják. Közös élményekkel és tartalmas programokkal indították a tanévet a Majsai úti általános iskolában. Családi napot szerveztek. Bognár Beáta, a Majsai úti általános iskola igazgatója szerint az esemény célja az, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok néhány kötetlen, vidám órát tölthessenek együtt, ezzel is erősítve az iskolai közösséget.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén a délután folytatásában is, gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. Vasárnap hűvös lesz a reggel, napközben pedig változóan felhős, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A minimumok 11 és 16, a maximumok 23 és 26 Celsius fok között alakulnak.

0: terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: Friss hírek minden órában.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis
4: nosztalgia. A sztárok, a régi kedvencek, kiket nagyon vár.

0: és olyan jó, hogy fel nem fogható.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Szombaton és szombatonként ez időtájt, itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és az egész világon követhető műsor indul, az első másodpercek már el is hangzottak, ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség, éljetek a lehetőséggel, hallgassátok a műsort, és kapcsolódjatok bele, hiszen bele lehet szólni a műsor zenei arculatába. Nosztalgia hangvételi műsorról évén szól, előnyt élveznek azok a felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincs semmi sem kőbevésve, viszont az a célunk, hogy a hallgatók jól érezzék magukat, bármit is csinálnak. Félfülben úgy érezzék, hogy érdemes követni ezt a mai műsort. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk, az együtt alatt értelek benneteket, kedves slágergyár hallgatók. Jó magamat, mint műsorvezetőt, Kis János Manót és a mai technikai munkatárst, aki a keverő pult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Váradi Valentinról van szó. Szeptember hónapban járunk, az első felvételt ezért is választottam, egy szeptemberi szerelemről szól. Úgy látszik, ez most aktuális dolog. David Hasselhoff az előadója. Hölgyeim és uraim, elindult a mai slágergyár.

Lassan szégyenlősen érkeznek az első zenekérések a 0-66-36-36-33-as elérhetőségre. Ahogy szoktam mondani, kedves slágergyár hallgatók, most kell az SMS, illetve a Viber oldalt tölteni, mert néha nekünk is kell egy pár perc, néha kicsit hosszabb idő is, mire megkeresünk, melyik polcon porosodik az, amit szeretitek meghallgatni. Az első zenekérések természetesen valamennyivel a műsor kezdete előtt befutottak, jó helyre jöttek, itt van például Ibolya zenei kérése, de benne van az, hogy üdvözlet a slágergyár csapatának, akik a stúdióban dolgoznak, és a hallgatóknak, a dal, amit szeretne meghallgatni, egy Koncz Zsuzsa felvétel, méghozzá az Ég és Föld között című zeneszámja.

A következő felvétel zeneszám, Majnelli nevű hallgatónk zenei kérését fogom tárgyasítani. Üdvözöl mindenkit, aki ezen szombat délutánon velünk van, és a Luna di Portofino című dalt szeretné meghallgatni.

0: Péter Antal a Szabad Károly jelentkezett. Szép vidám, jó hangulatos szombat délutánt kíván a stúdióban dolgozóknak és a Slágergyár hallgatóinak. Azt írott kedves Antal, hogy várod már szeptember 17-ét, hiszen 17-én, tehát a csütörtökön élő adásban jelentkezik a Rádiódiszkó Palicsról, a Néhai Amfóra Lemezklub teraszáról. Hát bízom benne, hogy most is szép számban ott lesztek, hiszen ez közkívánatra történt meg augusztusban. Jól sikeredett, úgy gondoltuk, hogy szeptemberben talán még kedvezni fog az idő is, és bízom benne, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Amit most szeretném meghallgatni, az egy Bonnie M felvétel, méghozzá az El Lute.
1: This is the story of El Lute, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Szeptember 12-e van, és utána néztem, mi történt a nagyvilágban, szeptember 12-én, és amit valami úton módon néha kicsit erről tehetve, de össze lehet valahogy a zenével kötni, találtam is valamit, hogy szeptember 12-én, de 1932-ben megindult a menetrendszerű villamos vasúti forgalom Magyarországon, és természetesen Budapest is közte volt, ezért választottam a következő zeneszámot, fogadjátok sok szeretettel, nem tudom, nem emlékszek, milyen színűk voltak az első magyarországi villamosok, de ez egy budapesti sárga villamosról szól, nosztalgia hangvétellel.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon lehet, tehát 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024 222 638-as
1: hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen!

0: fényeink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
4: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
6: Így gratulálok!
4: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
5: Slágergyár, a lemezlovas Kis János.

Dobojon! István és Géza Kishegyesről jelentkeztek, és a mai műsoron keresztül Lukács Máriának gratulálnak névnapjára. Stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak további szép napot szeretnének kívánni, okozni méghozzá a Hókeringő című dallal.

Lenke Csantavérről jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Soltész Rezsi dalát várja, hogy felhangzon a rádiókészülékén. A dal címe Várj.

Raus István a Maketeső jelentkezett, és párjának, Irmának szeretek kedveskedni névnapi alkalmából a mai műsoron keresztül a Te vagy a hajnal című dallal.

Üdvözlet mindenkinek, ez áll Babi üzenetében, plusz a zenei kérés, amit tudok ma teljesíteni, hiszen Georgie M.G. felvételét szeretné meghallgatni, illetve a Georgie írja, Georgie G.M., ez a pontos cím, és Home to My Heart, egy otthon az én szívemnek.

Rozália Kanizsáról jelentkezett, és a Hova rohan ez az élet című dal szereti meghallgatni, majd utána Francis Goya pötyögteti a gitárját a hírekig.

sok ígért boldog órát. Hogyha tudnám, elfeledném az egyetlen fát.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta.
0: Választások 2026.
2: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista képviselői benyújtották a köztársasági választási bizottságnak a rendkívüli parlamenti választásokon induló 250 képviselőjelöltjük listáját. Több mint 220 ezer támogatói aláírás gyűlt össze. Az egyetemisták pénteken kezdték gyűjteni az aláírásokat. Az egyetemista lista az Egyetemisták győznek elnevezésű listához. Az akció pedig ma is folytatódott Szerbia több pontján. Kragujevácon hosszú sor alakult ki, valamint Pancsován és Belgrád több helyszínén. Ma Nisben három helyszínen is gyűjtik az aláírásokat. Újvidéken pedig szeptember 13-ára, vasárnapra hirdették meg az akciót.
0: Választások 2026.
2: Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a Zentai Városnapok program sorozata a Zentai csata 329. évfordulója alkalmából. A Népkert környékén kirakodó vásár, kézműves termékek, gasztronómiai kínálat és gyermekprogramok várták a látogatókat, miközben jótékonysági gyűjtést is szerveztek. A szeles időjárás miatt a hőlégballonok felszállása elmaradt, a koncertek azonban annál nagyobb sikert arattak. A városnap ma is folytatódik. Délután a legkisebbeket gyermekprogramok várják, este pedig a Ladány Bene 27 és a Parnograsztat koncertet. A Parnograszt fellépését tűzi játék előzi meg, míg kedvező időjárás esetén a tegnap elmaradt hőlégballon bemutatót is megtartják. Közös élményekkel és tartalmas programokkal indították a tanévet a Majsai úti általános iskolában. Családi napot szerveztek. Bognár Beáta, a Majsai úti általános iskola igazgatója szerint az esemény célja az, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok néhány kötetlen, vidám órát tölthessenek együtt, ezzel is erősítve az iskolai közösséget.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, hűvösebb időre számíthatunk ma Szerbia nagy részén a délután folytatásában is, gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj. Vasárnap hűvös lesz a reggel, napközben pedig változóan felhős, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A minimumok 11 és 16, a maximumok 23 és 26 Celsius fok között alakulnak.
1: Aktuális.
0: Aktuális. Aktuális. Érdekes.
3: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
3: A Régió Rádió hullámain is.
4: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.
5: Mai műsorodunk második órájába jártunk, Piroshoz jelentkezett, kellemes szombat délutánt kíván mindenkinek. Most kedves Piroska, remélem erre a dalra gondoltál, mikor zenét kértél tőlem, címe Csak egy éjszakát.

Virág nevű hallgatónk is jelentkezett, gyönyörű szép napot kíván mindenkinek. Egy zeneszámot szeretem meghallgatni, kicsit körülírta, amit hallott, nem is van nagyon régen. Talán ez az a dal, amit szeretném meghallgatni, kedves Virág, te az én szememmel.

0: hogy a világnak.
1: Hazani kérés Slavica aláírással futott be. A dal címe Domenico Modugna előadásában ő lesz, úgy fog elmondani, és La Constanza. Hogy is kell ezt lefordítani? Minden, majd tudják.

Manyi és Sziszi is jelentkezett, hogy Földi Orsolya barátnőjüknek üzenik a mai műsoron keresztül, hogy nagyon jó érezze magát a lagziban, táncoljon, egyen, igyon, és ne gondoljon arra, hogy anyukájára nincs, aki vigyázzon, hiszen arról szól a barátság, ez is belefér a barátságba, hogy vigyáznak rá, és a kedvenc felvételével szeretnének neki kedveskedni, ez a Véletlen séta, és amint látom, Aranka is ezt a Véletlen séta című dalt szeretné meghallgatni, nemrég hallotta, és azóta nagyon is megkedvelte.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt az nap este, sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

Matilka Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet a fiának Ausztriában, az internetnek hála követi ezt a mai műsort, és természetesen a hallgatóknak is szeretek kedveskedni egy dallal, amit Korda György és Balázs Klári közösen fognak előadni. A dal címe, hát így vagyunk mi ketten.

Csaba Péter révéről jelentkezett, szép szombat délután kíván mindenkinek, aki velünk van, és Aracki László felvételit szereti meghallgatni, már rég hallotta, utána néz, tehát való igaz, már rég engedtük ezt a dalt, régen kértétek tőlem, Szomszédasszony, fütyülök a lányára.

Nyári téma következik, mert az a dal címe Summer Song. Az előadója Chad és Jeremy, hát olyan 2-3 évtized távolságból szól a zeneszám.

0: Emma Bátkosút falváról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Még egyszer című dalt szeretné meghallgatni. Már is indul Pályer András.
1: Elfutnak a tompa fényű percek, felettetni akar az idő.

Az a kérés nemes egyszerűsége így hangzik, lehet-e valamit attól a Jack Jerseytől? Természetesen lehet, van miből válogatni. A valóban a 60-as években volt meglehetősen népszerű ez az előadó. Ezt a dalt választottam tőle, In the Steel of the Night, valami olyasmiről szól a zeneszám, hogy az éjszaka csendjében, magányában.

Iboly a zene kérése Viberen keresztül futott be egy nagyon rövid videó kíséretében. A videó gyönyörű, hát amint látom, görög tengerpart látszik, hogy onnan tudom, hát olyan görögösen hullámzik a tenger, és szép nyári késő délután kíván mindenkinek, legalábbis ott, ahol van, az van. Ricky Kingtől szeretne meghallgatni egy vidám pörgős felvételt, legyen akkor az egy verőfényes nyári napról szóló dal. Hey, hey, sunny day!

Eszter Nyagosebóból jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, szép délutánt kíván, és a Pókháló az ablakon című Aracki dalt szeretné meghallgatni.

Akkor lássuk, halljuk, mi lesz hallható itt a híradóig. Először Katica kedvében járok, a SMS-ben jelentkezett, és Irma barátnőjének nagyon boldog névnapot kíván a mai műsoron keresztül. Egy a kikötés, egy vidám hangvételű Fenyő Miklós zeneszám legyen az, legyen akkor a Made in Hungária, majd utána következik Mészáros Ibolya felvétele Matilka kérésére, a dal címe Jön majd egy nap, és közvetlenül a híradó előtt egy zeneszáma szereti kedveskedni a Slágergyár mai hallgatóinak. Régen hallott felvétel, Sasha Distel az előadója ennek a dalnak, amit választottam tőle, This guy is in love with you, ez a fiú szeret, kedvel benneteket.

0: If not, I'll just die.
1: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Híradó.
3: Október 4-ig nyújthatják be a pártok és más indulók a választási listáikat. Az Unicornis című produkciót a jövőben a Szabadkai Népszínház saját repertoárján játssza tovább. Családi napot szerveztek a Szabadkai Majsai úti általános iskolában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta.
4: Választások 2026.
3: Hétfő reggel kezdi el a támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági parlamenti választásokon való induláshoz, jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában dr. Pásztor Bálint, a pártelnöke. Elmondása szerint 28 önkormányzat 62 településén, összesen 64 helyszínen várják majd a támogatókat. A választási induláshoz legalább 5000 aláírásra van szükség. Dr. Pásztor Bálint arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a VMS listáját. Hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha a jövőben is lenne magyar képviselet a szerbiai parlamentben. Az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista képviselői benyújtották a köztársasági választási bizottságnak a rendkívüli parlamenti választásokon induló 250 képviselő jelöltjük listáját. Több mint 220 ezer támogatói aláírás gyűlt össze. A dokumentumokat a szerb haladó párt elnöke Milos Vučević, valamint a párt tisztségviselői és koalíciós partnerei, köztük Ana Brnabić, Darko Glišić, Adriana Mesarović és Siniša Mali át a választási bizottságnak. Az egyetemisták pénteken kezdték gyűjteni az aláírásokat, az akció ma is folytatódott Szerbia több pontján, Kragujevácon hosszú sor alakult ki, valamint Pancsován és Belgrád több helyszínén. Nisben három helyszínen gyűjtik az aláírásokat, Újvidéken pedig szeptember 13-ára vasárnapra hirdették meg az akciót. Az október 25-i előrehozott parlamenti választások kapcsán a köztársasági választási bizottság elfogadta a választási folyamat ütemtervét. Ez meghatározza a jelölt listák benyújtását, a választói névjegyzék lezárását és a kampánycsend határidejét is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
5: Október 4-ig nyújthatják be a pártok és más indulók választási listáikat az október 25-i előrehozott parlamenti választásra. Ugyanez a határidő vonatkozik a nemzeti kisebbségi lista státuszának megállapítására irányuló kérelmekre is. A választói névjegyzéket október 9-én zárják le. A választópolgárok eddig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe, illetve az abban szereplő adatok módosítását. A külföldön tartózkodó szerbiai állampolgárok pedig október 3-áig jelezhetik, hogy külföldön szeretnének szavazni. A kampánycsend október 22-én éjfélkor kezdődik, és egészen a szavazóhelyiségek bezárásáig, október 25-én este 8 óráig tart. A szavazóhelyiségek aznap reggel 7 órakor nyitnak ki. A választópolgároknak legkésőbb október 19-éig kell megkapniuk a szavazáshoz szóló értesítést. A választás napján a szerbiai állampolgárok lila színű szavazólapon adhatják le voksukat. A szavazóurnák szabályosságának ellenőrzésére szolgáló kontrollap fehér színű lesz. A választási bizottságoknak a szavazóhelyiségek bezárását követően 96 órán belül kell elkészíteniük az összesített eredményeket. A parlamenti mandátumokat pedig a választás végleges eredményének közzététételét követő 10 napon belül osztják ki. Vladimir Dmitrijevics, a köztársasági választási bizottság elnöke közölte, hogy a választási megfigyelők számára lehetővé teszik, hogy az ország valamennyi szavazóhelységében figyelemmel kísérjék a választási folyamatot.
4: Választások 2026.
3: Hazatért az Unicornis. A Veszprémi Petőfi Színház megrázó erejű produkcióját a jövőben a Szabadkai Népszínház saját repertoárján játssza tovább. Az Unicornis egy önéletrajzi ihletésű monodráma, amely Pesic Mónika, a Szabadkai Népszínház 2024-ben elhunyt színésznőjének történetét dolgozza fel. Balázs Andrea a mikrofonnál.
6: invazív
7: ductalis
6: emlőkarcinóma.
7: Invazív ductalis karcinóma.
8: Az unikorn is igaz élettörténet a rákkal való küzdelemről, a feltétlen életszeretetről és az emberi méltóságról. A megrázó erejű monodrámát a Szabadkai Népszínház néhai tragikus sorsú színésznője Pesic Mónika kezdte el írni, a munkát pedig Topolcsányi Laura fejezte be. Nagyon személyes történet, hiszen Szorcsi Kriszt egy olyan szereplő életét közvetíti, aki maga már nem tudta eljátszani a saját történetét.
9: Megkérdeztek, hogy vállalnám-e ezt, akkor az az első a riadság első hangja az az volt, hogy nem, ezt nem lehet, ezt ember nem csinálhatja meg. És akkor azt mondtam, hogy jó, most itt félre kell tenni az embert, aki én vagyok, hanem őt kell nézni, a másik embert, aki pedig ezt el szeretné mondani, és én hozzám érkezik a feladat, és akkor én azt mondtam, hogy akkor, hogyha az Árpád, Csernik Árpád azt mondja, hogy ő el tudja képzelni, hogy a Mónikát én játszom el, akkor ez nem lesz kérdés továbbiakban.
8: A szöveg formálódásának kezdetétől ott volt Mónika mellett férje, Csernik Árpád is, aki később az előadás szerb nyelvű változatának fordítója lett. Így számára ez a munka nem egyszerű fordítás. Egy olyan történetet ültetett át egy másik nyelvre, amelynek minden mondata személyes emléket is őriz.
10: Egy csodálatos ember, rendkívül erős, ugyanakkor egy fantasztikusan tehetséges és egy nagyon szerény ember, aki még a saját kihívásaival, a saját nagyon komoly küzdelmeivel is másoknak szeretett volna, vagy másoknak szeretne így közvetetten is segíteni.
8: Az előadás nem pusztán egy betegség történet, és alapvető kérdése, hogyan lehet az életet akkor is szeretni és értékelni, amikor az ember tudja, hogy véges. Az unikorn és az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt is tiszteleg. Az előadást Tasnádi Csaba rendezte.
11: Nagyon jó volt együtt, és szorítok nagyon a további sikereitekért.
3: Közös élményekkel és tartalmas programokkal indították a tanévet a Majsai úti általános iskolában. A családi nap célja az volt, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok az iskolai hétköznapokon kívül is találkozzanak, kikapcsolódjanak és együtt töltsenek egy délelőttöt. Halász Zoltán riportja.
12: A családi napra teljes diáktársaságok is érkeztek. Patrikéknál a sportolási lehetőségek, elsősorban a kosárlabda volt a befutó. Patrik Palkovics.
13: Hogy eljöttél ma? Mi az, ami tetszik itt, a hangulat?
14: Ha a programok is, a barátkozni.
13: Hány baráttal jöttél, ezt úgy meg tudod számolni?
14: Nem.
13: Szóval sokan vagytok?
14: Sokan.
12: A különféle labdajátékok mellett népszerű volt az akadálypálya is, amit kíváncsian próbáltak ki még a legkisebbek is. Bálint Balázs.
13: Hol voltál most? Mit csináltál?
15: Futtattam a Cseszkóval.
13: És sok barátod van itt? Hogy érzed magad?
15: Nagyon jól érzem magam.
12: Bálint Zoltán szerint egy iskola közösség életében fontos, hogy legyen lehetőség ehhez hasonló kötetlen találkozásokra, ahol a szülők és a diákok is megismerhetik egymást.
16: Jó, így évkezdés után úgy hiszem, hogy elég jó. Tehát egyrészt mi is, hogy, tehát a gyerekeink is, hogy egymás között kicsit, meg az osztályok is egymás között kicsit vegyüljenek, meg hát a szülők is azért, hogy is mondjam, jobban megismerjük egymást, akár az osztályon belül, akár azon kívül.
12: Halász Brigitta szerint az iskola arra törekszik, hogy a magas színvonalú oktatás mellett olyan közösséget is teremtsen, amelyben a diákok és a szülők egyaránt otthonosan érezhetik magukat.
17: Szerintem nagyon jó kezdeményezés, remélem, hogy minden évben meg lesz ezután is tartva, mert nagyon jó ötletnek tartom, és remélem, hogy minden évben még többen el fognak jönni, kedvet kapva az előző évek tapasztalásai alapján.
12: Bognár Beáta, a Majsai úti általános iskola igazgatója szerint az esemény célja az, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok néhány kötetlen, vidám órát tölthessenek együtt, ezzel is erősítve az iskolai közösséget.
18: Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk természetesen arra, hogy a tanulóink minőségi oktatást kapjanak és korszerű, biztonságos munkafeltételek mellett tanulhassanak, de én úgy gondolom, hogy egy iskolai közösség akkor az igazi, hogyha a tanulók, a szülők, a kollégák jól is érzik magukat, sokat ebben az iskolában, és ezt a közösséget próbáljuk folyamatosan építeni és erősíteni, és ezt a célt szolgálja a mai és az ehhez hasonló rendezvények is.
12: A családi napon a diákok kötetlen formában közvetlenül a szakemberektől is tanulhattak. Rendőrök, tűzoltók és mentősök mutatták be számukra munkájukat.
3: A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Szép Ferenc szabadkai plébánosra, újságíróra emlékeztek Szabadkán. Szent Mihály napi falu találkozót szerveztek Oromhegyesen. Jönnek a részletek. Szép Ferenc szabadkai plébánosra, újságíróra is az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban résztvevő tábori lelkészre emlékeztek ma Szabadkán. A keresztény értelmiségi kör szervezésében szentmisét tartottak az aviai szenteri székesegyházban, majd megkoszorúzták a templom előtti téren álló Szép Ferenc emlékművet. Rózsa Krisztina riportja.
6: Szentmisével kezdődött Szabadkán a Szép Ferenc emlékére szervezett megemlékezés. Az ünnepi szentmisét Mester Imre celebrálta, majd alkalmi műsor következett. A megemlékezés részeként megszentelték, majd megkoszorúzták a szabadkai plébános emlékművét. Szép Ferenc 1809-ben született, és 1856-ban hunyt el. Szabadkai plébánosként, közíróként és szerkesztőként is tevékenykedett. Mester Imre, plébános.
19: Mondhatjuk rá, hogy ugye papként az egyik legfontosabb tette az volt, hogy felújította a város központjában álló Szent Rókus kápolnát, hogy nagyjából 120 évvel annak felépítése után, amikor már egy kicsit megromlott állapotban volt, és ez a kápolna máig is áll és szolgálja a híveket, de ugyanakkor minden, az élet minden területén tevékenykedett, törődött a híveivel.
6: Az eseményen magyarországi vendégek is részt vettek. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének bajai csoportja is tisztelgett Szép Ferenc emléke előtt. Vedelek Norbert, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének bajai csoportjának elnöke.
20: A tavalyi év során a szabadkaiak tettek látogatást nálunk, illetve volt országos küldőgyűlés is Baján, ahol szintén az egész ország, Magyarország kész csoportjai ott voltak, és a kék is természetesen részt vett. És ezt követően decemberben pedig akkor csak a szabadkaiak jöttek hozzánk, tehát a kék bemutatkozott. Ez azt hiszem decemberben volt. És akkor megbeszéltük, hogy folytatjuk ezt a kapcsolatot, és most mi jöttünk ide Szabadkára.
6: A Keresztény Értelmiségi Kör 2007-ben állítatta fel Szabadkán a Szép Ferenc emlékművet. Borbély Béla, a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke.
21: Úgy gondoljuk, hogy a forradalomban ért nehézségei, meghurcoltatásai okot adnak arra, hogy megemlékezzünk róla, és szépé tegyük ezt a napunkat. Ennek a napnak az apropója még az is, hogy velünk van a bajai kés csoport, határon innen is túlról emlékezünk meg ezen a napon Szép Ferencről.
6: A bajai vendégeket egy közös sétára is hívták, hogy megismerjék Szabadka nevezetességeit, majd kötetlen hangulatban beszélgetéssel folytatódott a nap.
3: A Vajdasági Magyar Képregény Társaság, valamint magyarországi szerzők is bemutatkoztak az Újvidéki Képregény hétvégén. A tartományi székvárosban immár 20. alkalommal megrendezett esemény célja a szerbiai és a környező országokból érkező képregényszerzők és kiadók népszerűsítése. Pető Attila a mikrofonnál.
22: Az utóbbi 5 évben képregény találkozókat és szakmai képzéseket is szervező Vajdasági Magyar Képregénytársaság az eddigi munkásságát mutatta be a rendezvényen. Patyerek Csaba, a Vajdasági Magyar Képregénytársaság alapítója.
23: Azokat az eredményeket, amiket ez a rövid idő alatt föl tudunk mutatni, hogy hogyan sikerült a képregényt, mint médiumot idehaza népszerűsíteni, hol tartunk most, mik a jövőbeli terveink, és hát hogy milyen kapcsolatviszonyrendszert alakítottunk ki az elmúlt néhány évben Magyarországon, akár nyugatabbra, és hát idehaza is.
22: A Magyarországról érkező Kertész Sándor közel 4 évtizede foglalkozik a magyar képregény történetével. Ebben a témakörben eddig 7 kötetet publikált.
24: Az igazság az, hogy a szuperhősök agyonverték a magyar képregényt. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy olyan nagy mennyiségben jelennek meg az amerikai, nyugat-európai képregények, amelyekkel rettenetesen nehéz versenyezni a magyar alkotóknak. Akik magyar alkotók és nagyon magas színvonalon űzik ezt a műfajt, ők is Nyugat-Európába, illetve Amerikába dolgoznak.
22: Pilc Roland a kortárs magyar képregénykultúra egyik legmeghatározóbb szerzője. Az Alfabéta díjas író legismertebb művét, a saját maga által írt és rajzolt Kaliber Joe-t mutatta be az újvidéki rendezvényen.
0: Tavaly volt 30 éve, hogy kitaláltam, és 20 éve volt kereken, hogy elsőnek megjelent 2005-ben. És hát nem volt egyszerű szülés, mert ugye konkrétan tényleg ez a 20 év kellett ahhoz, hogy végre befejezzem ezt a nagy sztorit, de sikerült lezárni egy 400 oldalas kis kötetben.
22: Az idén 20 éves újvidéki képregény hétvége elindításának ötlete akkor fogalmazódott meg, amikor Szerbiában a képregény kiadás erősen visszaszorult, a nagy kiadók és a kioszkokból elérhető képregények pedig szinte teljesen eltűntek, mondta el Jovan Gvero, a rendezvény alapítója. Társaival úgy gondolta, hogy a kevés lehetőség ellenére is van elég tehetséges szerző és érdekes képregény, ezért elkezdtek kiadványokat készíteni, majd később az első eseményt is megszervezték. Sok hozzánk hasonlóan gondolkodó emberre találtunk, akik ugyanúgy álltak hozzá ehhez, mint mi, és most már láthatjuk, hogy valóban nagyon érdekes kiadói tevékenység zajlik, és számos szerző jelentkezik. A kétnapos rendezvényen a látogatókat képregénybörze, kiállítások, kiadványbemutatók, szerzőkkel folytatott beszélgetések, valamint a szerbiai és regionális képregényes színtér bemutatása várta.
3: Szent Mihály napi falu találkozót szerveztek szombat délután Oromhegyesen. A falu találkozó célja a térség hagyományainak és kulturális örökségének megőrzése, valamint a helyi közösség erősítése volt. Korom Sarolt a riportja.
1: A rendezvény alkalmi műsorral kezdődött, ahol a helyi fiatalok mellett a moholi gyerekek is színpadra léptek. Az ünnepi beszédben Nebojsa Rekic alpolgármester az esemény közösségépítő szerepét hangsúlyozta, emellett arról is beszélt, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a fiataloknak és a rászorulóknak a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával. Nebojsa Rekic alpolgármester. A programjuk legfontosabb része a falusi házakhoz való hozzájutás a fiatal házaspárok, valamint a szociálisan hátrányos helyzetűek számára. Már közel 200 ilyen háznál tartunk. Büszkén mondhatom, hogy Szerbiában elsők vagyunk az olyan települések között, amelyek a község méretéhez viszonyítva ilyen nagy számú házat kaptak. A kulturális műsort követően a figyelem a faluház melletti parkra terelődött. A délután itt már a játéki, a nevetésé és a közös kikapcsolódásé volt. Teszlit Nikolina.
2: Nagyon szépen várnak rátok ezek az ügyességi játékok, és ez nagyon jó lesz, és majd bírtok csatlakozni velünk délután, és nagyon jó játékok lesznek, és nekem nagyon tetszik, ahogy elmondtam a mesémet, a kis csikósat.
1: A szervezők a közös programokkal, sport és szórakoztató tartalmakkal igyekeztek összehozni a helyieket. Balázs Jedránka, a Magyar Kanizsai KKT elnök helyettese.
4: Ez egy nagyon érdekes, mert a gyerekek élvezik, nem mondom, hogy nincs olyan versenyző szellembe, de a gyerekek élvezik, mert jó szórakoznak, és utána ugye nevetgélünk, az a fontos, hogy a közösség együtt van.
1: A Szent Mihály napi falu találkozó így nem csak a hagyományok megőrzését, hanem a közösség összekovácsolását és a közös élmények megteremtését is szolgálta.
3: A pontos idő 4 óra 18 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
3: Szabadkán is környékén jelenleg 20 fok van. Holnap is hűvös lesz a reggel, napközben pedig változóan felhős, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A minimumok 11 és 16, a maximumok 23 és 26 Celsius fok között alakulnak. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap Agárdi Gábor várja önöket friss hírekkel. Minden jót a viszonthallásra!

0: hírműsorok óránként.
1: Programajánlatok,
2: határhelyzet,
1: időjárás,
3: közérdekű információk.
1: Itt az SMR-ben.
4: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
5: Mai műsorodunk harmadik órájában járunk. Ilonka már egy ideje várja, teljesítsem a zenék kérését. Tehát összejöttek ma a zenék kérésre, nem, így kell ezt csinálni. Sokkal jobban szeretem, amikor nem tudok mindenkinek a kedvében járni, mert azt jelenti, hogy nem hiába jöttem be a stúdióba, és eltölteni azt az 5-6 óra hosszát, amennyit bent vagyunk. Amit készítem, kedves Ilonka, itt van kézni. Hollós Ilona felvételéről van szó. Dal címe: Megáll az idő.

Marika Ludasa jelentkezett, üdvözlet a kicsapatok és a hallgatóknak, ezen kívül Irma barátainak nagyon boldog névnapot kíván a mai műsoron keresztül. Egy vidám hangvételi dal következik, ami az énekről, a dalról, a jókedvről, vidámságról szól. Cantare Pepe, énekelj Pepe!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon lehet, tehát 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium. Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az

0: otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra. Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
0: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkestra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: 107,1 Slágergyár.
5: Mert kell egy kis nosztalgia.
6: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
7: Bár

0: Slágerkjár.
1: Laci Pacsiról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és egy Laura Wild felvételt szeretne meghallgatni a mai műsoron keresztül, pont ezt, ami most következik.

Egy ismert téma következik, a Kiss of Fire, a tüzes csók, ki tudja hány változata jelent meg a nagyvilágban, magyarul is létezik a zeneszám, ebben hangzik el az a szöveg, hogy ne hagyd el soha azt, ki téged szívből imád. Most Connie Francis következik, ő most azt hiszem spanyolul fog előadni.

Orsolyos jelentkezett. Sajnos azt írott, kedves Orsolyos, hogy ma kimaradsz a rádió hallgatásában, mert Lagziban vagy, de szeretnél kedveskedni a Csipet csapat többi tagjának, Sziszinek és Manyinak egy zeneszámmal, és üzenet, hogy nagyon örülsz, hogy segítettek neked a hétvégén, amint lesz módod, majd viszonozzod de nekik. A zeneszám viszont arról szól, hogy mond, illetve egy Pacific Shadow felvétel következik először a ti kedvetekért. Én is meg a kezem csendben, ez lenne a dalnak a magyar fordítás. Majd utána Pirosa kedvében járok, aki egy fonográf felvételt szeretne meghallgatni. Mondd, hogy nem haragszol rám.

0: a lemezlovas, kis János.
1: Illetve szerénységem, Manu.
2: Ő az, ki így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia, szia, srácok.
4: Ó,

0: Ír a sok mama szikta az SMS falon.
1: Angéla bácsszülőse jelentkezett, és Ács bácsinak szeretek kedveskedni mai műsoron keresztül. Mi elhangzott az a felvétel, amit szeretett volna először kérni, próbálkozik másikkal, ad még itt van kézdi, nem kérte senki sem. Ez a dal az Egyetlen szó című zeneszám.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Mai műsorodunk negyedik órájába léptünk. Nézzük, mi lesz hallható itt a következő 10-11 percben. Először a Csendes Tópart című felvételt fogom lepörgetni. Meglehetősen népszerű lett az újabban. Matilka Csantavérről kérezte a zeneszámot. Aranka is jelentkezett, hogy ő is szeretné meghallgatni a Csendes Tópart című dalt. Majd utána egy szabadkai hallgató kérésére a Lobo felvétel fog elhangzani. Will you still love me tomorrow? Fogsz-e majd engem holnap is kedvelni szeretni, majd egy Bruno Ferrara felvétellel kedveskedek a slágergyár hallgatóinak. Örökzöld a téma, sokan átdolgozták. Ez az Azzurro című dal.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
4: Kis János, illetve szerénységem Manó.
5: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
6: Marika aláírásra futott be a zenei kérés, üdvözletem mindenkinek. Azt írott, kedves Marika, hogy ma van a névnapod, és kérsz tőlem valami vidám pörgős dalt, amit esetleg gyorsabban fog dobogni a szíved. Rám bíztad a választást. Nos, kedves Marika, nagyon boldog névnapot neked is, és minden Máriának, Marikának. Talán ettől megdobban a szíved. A magyar tánc következik.

Ani SMS-ben jelentkezett, szép napot kíván a slágergyárosoknak, és egy vidám felvételt szeretné meghallgatni Engelbert Humperdinctől. Rám bíztad a választást, hát van miből, legyen akkor ez. Vörös rózsák az én hölgyemnek, Red Roses for my lady.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Ezen a délutánon.
3: A Manó a mikrofonnál. Most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
4: A következő felvételt Kupuszinára, Csorba Máriának küldi névnapjára ismerőse Babi.

Az üzenet Manyu aláírással futott be. Üdvözlet mindenkinek, és lányainak szeretne mai műsoron keresztül kedveskedni Kovács Kati egyik dalával, Rózsák a sötétben.

Aranka jelentkezett, szép napot elkíván mindenkinek. Burai Csabától szeretnék, kedves Aranka, meghallgatni valamit. Tehát megnéztem, hogy mi van nálam itt kéznél, így kapásból, ezt tudom engedni. Nem tudom, hogy szerelem-e.

Egy pörgős felvétel következik a Sweet együttes előadásában Vercsi kérésére, méghozzá a Wigwamben. Hát annak ide először a Lezonit Bengette, az volt az első lemezlovasos a munkahelyem, úgyhogy az sem most volt. Majd utána Ricky King pöngeti a gitárját a pontos időjelzésig.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
3: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
4: Írma SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, párjának, Istvánnak, barátnőjének, Marikának és Katicának, köszönni, hogy gondoltak rá egy-egy zeneszám erejéig, és Kovács Kati felvételével Soha ne sírj, szeretném megköszönni, hogy gondolnak rá. Marikának viszont boldog névnapot külön kívánok.

Rózsa Mária SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, szép hétvégét. Azt írott, kedves Mária, hogy hallottad egy délutáni műsorban a Red Rose Café című felvételt, egy szép női hang adta elő. Huhaj, hát én Demis Luxus változatában tudom adni, hát talán ez volt az.

A zenekérés puszta mérgesi csipet a csapat aláírással futott be. Egy dallal szeretnének kedveskedni a Szabadkai Rádió minden munkatársának, és ezzel megköszönni, hogy a zenéinkkel, műsorainkkal nap mint nap jó kedvet, szeretetet, mosolyt viszünk az éteren keresztül az otthonaikba, és most egy dallal szeretnék megköszönni mindezt. Tehát mi kapjuk a dalt, köszönjük szépen, Bácska, Hazahív a szív.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

Delusak John felvétele következik, aláírás nélkül futott be a zenei kérés, szabadkai hallgató, és a Féltelek című dalt szeretné meghallgatni.

Bajor András felvétele következik Ani kérésére, hogy írott, kedves Ani, szerint ez egy régi szép dal, való igaz, rég engedtem, nem adlak másnak, ez a dal címe.

Aranka jelentkezett egy zeneszámot két tőlem, azt mondtam, hogy nincs nálam kézni. Hát, kedves Aranka, tévedtem. Azt mondják, szerencsém van, most ebben az esetben, kedves Aranka, neked van szerencséd. Itt volt az orrom előtt, csak nem láttam a másiktól. Na mindegy. Akkor engedem ezt a dalt Aranka kérésére. Azt mondják, szerencsém van.

Franyó Újvidékre jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Bonnie M együttes változatában szereti meghallgatni a Babylon folyói Rivers of Babylon című zeneszámot. Ez fontos kiemelni, mert sokan adják el ezt a zeneszámot. Először egy Melodians nevű reggae banda adta ki, de távolról se volt akkora sikere, mint a 80-as évek diszkovilágában ez a Bonnie M változat.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: A Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
6: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia,
7: A következő felvételt Albano és Romina Power, akkor még férj és feleség, közösen fogják előadni. Csilla kérésére a Liberta című daluk jön.

És akkor lássuk, mi lesz, ha hallható ezen a hullámhosszon a pontos időjelzésig. Három zeneszámot tudok belepréselni ebben az időrésbe. Az elsőt Gergely Róbert fog előadni, ez az Emmanuel című felvétel egy óbecsei hallgatóm kérésére, majd utána megpróbálok valakinek a kedvében járni, aki lenne a Duna partján lakon című dalt keresi, most nem ugri be, hogy melyik bandáról lehet szó, de van egy olyan zeneszámom, ami hát Budapest akusztik bentől, hogy a Duna partján, hát nem ott laknak, de mondjuk ott muzsikálnak, vagy azt a hangulatot próbálják majd visszaadni, majd utána következik egy Iglesias felvétel, szerelmesnek lenni ebben a korban.

Mai műsorunk 6. órába léptünk. Egy olyan felvételt, zeneszámot választottam, ilyen indító dalnak műsoridőnek ebben az idejében, amit John Travolta és Olivia Newton-John közösen fognak előadni. A nyári éjszakákról szól a dal, Summer Nights. Hát a nyári éjszakák már mögöttünk vannak, de bízom benne, sok helyen a nyári éjszakák a szép emlékek között szerepelnek.

Nat King Cole felvétele következik, spanyol nyelven fog elhangzani, magyarra lefordítva a dal arról szól, hogy te, illetve ti az én szívemhez tartoztok. Solamente una vez.

Állandó hallgató kérésére fogom lepörgetni a zeneszámot. Csak a címét írta oda, hogy hallotta, hogy van ilyen zeneszám, hogy szeptember volt. Igen, van néhány változatban, nekem ez a szeptember volt. Próbáljuk meg ezt a változatot. Ez az úgynevezett ritkábban hallgatott változat.

0: Slavica kérésére következik Toto Cutugno felvétele. A dal címe Afrika, de ott van zárójelbe, hogy az indián nyár, illetve hogy mifelénk mondják, nevezik a vénasszonyok nyara. Ez a dalnak a lényege, és azt hiszem szeptember közepe már ebbe a kategóriába tartozik.
1: I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the people.

Kriszre a felvétele következik, ez is egy szép, kedves, illetve, hogy ő mondja, édes nyári napról szól. Sweet Summer Day, Kriszre.

Zambó Jimmy felvétele következik Matilka kérésére, ezzel a dallal a fiát üdvözli a messzi távolban. A dal címe Egyszer megjavulok én.

Pályr András felvétele következik, csak úgy, hogy már nem kérte senki, majd én kiválasztom ezt a zeneszámot, nekem tetszik, ti meg majd megírjátok a véleményeteket, ha egyáltalán gondoljátok, hogy kell, vagy úgy, ahogy elhangzik, minden ember szerelmes lesz egyszer.

A következő zeneszám is a szerelemről szól, de tulajdonképpen hát kicsikét más, mint az előző dal, mert Zorán arról énekel, hogy a szerelemnek múlnia kell.

0: A következő dalt Engelbert Humperdinck fogja előadni, mert így hangzik a zenei kérés, valamit attól az Engelbert Humperdincktől, hát van miből válogatnom, próbáljuk meg ezt a dalt, rövid lélegzetű, de szimpatikus, Marry Me, magyar azt jelenti, vegyél el feleségül.
1: I'm coming back, back home to you. And I know now for sure that my wandering days are through.

Gyorgyi felvétele következik, ezzel szereti kedves Slágergyár mai hallgatóinak. Ez egy olyan dal, gondolom, hogy nem egy magyar szív, picit gyorsabban fog kopogni, illetve dobogni, mert a dal címe Kopott cipő.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Azt hiszem, mai műsoridőnkben még egy zeneszámot tudok belepréselni, méghozzá a Plattersick változatában következik Tennessee Ernie Ford felvétele, a 16 tons, a 16 tonna.
4: Some people say a man is made out of

0: Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni kora esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de már mi a holnap is találkozhatunk, mert a vasárnapi kívánság műsor házigazdája, műsorvezetője, jó magam leszek, és ne felejtjétek el, hogy közeledik szeptember 17-e, és szeptember 17-e csütörtök este a Rádiódiszkó a szokott időben, de nem a szokott helyről, hanem Palicsról, a néhai Amfora Lemezklub teraszáról fog jelentkezni közkívánatra. Bízom benne, hogy most is szép számmal megjelentek. Mint ahogy mondtam, annak idején is, most is azon a véleményen vagyok, akkor lehet ilyesmiket csinálni, ha van kinek, ezt pedig azzal tudjátok bizonyítani, ha eljöttök. Belépő nincs, biztosítva lesz a lángos, meg ital, fények, hangok, zene, és csak ti hiányoztok. Felidézzük a régi szép időket, amikor azok a felvételek voltak többnyire újlok, amikor mi még fiatalok voltunk, de a mai időt is figyelembe veszem, néhány olyan zeneszám is el fog hangzani, ami jellemző a mai időre, mert az a dolog lényege, hogy ti, kedves hallgatók, akkor látogatok, jól érezzétek magatokat. És itt is maradjatok hallótávolságban, hiszen a pontos időjelzés után megy tovább a műsor, egy zeneválogatás következik az ex-üzene világából, aki velünk van, jó vételt, jó szórakozást kívánunk a stúdióból. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Váradi Valentin, mosolyogva, sőt, ha jól látom, nintelgetve, üdvözöl benneteket a keverőpult mögül. Mára tőlem ennyi, szavaztok!
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Ex-jú slágerek a 60-as és 70-es évekből.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: ex-EU slágerek a 60-as és 70-es évekből.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Voje nježne godine, što mi mogu dati.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: interneten
1: is.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiós lágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ez

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
2: Ne állítson az állomáskeresőn.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Egy óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
3: Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: percek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

nevem Mekelek. Estelente megahertzen ed velem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.
3: Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
4: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
0: 107,1.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden. A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.